0: Fú, viszont most már az egész kerület hall engem, eddig csak itt hallottak egy páran. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Piringer Patrícia vagyok, az OFF-BNL-é egyik munkatársa. Ketten vagyunk itt az egész stábból, egyébként körülbelül ez a, nem tudom, 5%-a az egész csapatnak. Mindannyiunk nevében nagyon örülök, hogy ennyien támogattatok már most is minket, és ha minden igaz, akkor velünk fogtok bulizni egész este. Nagyon nehéz pár mondatban elmondani azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy most itt vagytok velünk, hogy támogattok minket, vagy hogy végig bulizzátok velünk remélhetőleg az estét. Röviden az OFF-ról. Szerintem, aki nézi ezt az adást itt a Facebookon, mindenki ismeri az OFF-ot, de tudjátok, mi egy civil szervezet vagyunk, művészettel foglalkozunk. Ez lett volna a harmadik alkalom, hogy egy 6 hétig tartó kortárs művészeti fesztivállal bemutatkozunk Budapesten, erősítve a magyar kortárs művészeti szcénát, illetve annak a nemzetközi reprezentációját próbáljuk elősegíteni. Az ismert helyzet miatt ezt egy évvel el kellett halasztanunk, de azt hiszem, hogy ennek az egésznek nem mi vagyunk az igazi vesztesei, hiszen mi itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és nem a frontvonalban dolgozunk, sőt, a támogatóinknak hála, egy év múlva megrendezzük a fesztivált. A jelenlegi esetben, illetve most ebben a pillanatban viszont itt vagyunk a Gólyában, akiknek szeretném azonnal megköszönni, mielőtt elfelejtem, hogy befogadtak minket, a Gólyán belül pedig a rádiónak, a Lakmacsú Rádiónak, most tudtam meg, hogy egy török pizza, de hát eddig ezek, de mindegy, nagyon vicces. Nagyon szeretném megköszönni nekik és a DJ-knek, akik ma este fellépnek, hogy vállalták ezt a nem kis áldozatot. Nem azért, mert hogy itt állnak 3 órát vagy 1 órát, hanem azért, hogy ebben a helyzetben eljöttek, itt vannak, felkészültek. És hogy miért vagyunk ma este itt? Ugye az adománygyűjtésre tettük a legnagyobb hangsúlyt, de valójában mi, akármi is történik most a világban, azt gondoltuk, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma nyitottuk volna meg ezt a 6 hetes fesztivált, amiben mi rengeteg energiát tettünk. Nagyon sokan, nagyon sok energiát tettünk bele. És azt gondoltuk, hogy nem csak valami ellen lehet menni, hanem valami mellett is lehet fellépni, tüntetni, mellé állni, összefogni, a közösséget pedig erősíteni. És ezért vagyunk ma este itt, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, támogatnátok minket, és egy igazi, klasszik konyhabulit csinálna mindenki. A Zoomon lehet csatlakozni, szeretném látni, hogy legalább egy páran jól érzik magukat, de úgy komolyan jól érzik magukat. És most átadom a szót egy pár másodpercre a kollégámnak, Gideonnak, aki egyébként az ötletadója az egész sztorinak, és aki kitalálta, összeszedte az egészet, hogy ő is mondjon pár mondatot erről az egészről, hiszen ő ráadásul nem csak most szervezőként van itt, hanem művészként is, aki aztán nem tudta végül megvalósítani a projektjét.
1: Sziasztok, én Horváth Gideon vagyok, én is a kommunikációs stáb tagja vagyok az OFF-ban. Ma este nyitnánk meg ugye ezt a biennálét, ami 5 héten keresztül tartana. Amit tényleg nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy ebben a helyzetben nem szerettünk volna teljesen némák maradni, hiszen az OFF-nak ez az egész helyzet csak erősíti a témáit, vagyis nagyon felszínre hozza. Nagyon örülünk, hogy a Lakmacsun Rádió befogadta ezt az adást, és technikailag végtelenül profin támogatta, és támogatja. Illetve fel fog lépni ma 4 zenész, 4 DJ-szettel. Az első Szabó Gosheven Bálint lesz, aki egy ambient center kezdi a bulit, majd jön Lázár Gábor, majd Grillus Ábris, és végül Borsos Lőrincék zárják a bulit, ők egy egészen különleges performanszal készülnek. Nagyon-nagyon sok óvintézkedést tettünk, mindenki fertőtleníti folyton a kezét, tehát hogy nem, próbáljuk nem veszélyeztetni a résztvevőket, de ahogy a Patrícia is mondta, ez egy,

elég nagy bevállalás mindenki részéről, és kérjük, hogy aki megteheti, az vegyen egy jelképes belépőt a bulira egy adománnyal a közkamra kampányban, amit az Adjuk Összén találtok meg. Teljesen meg vagyunk döbbenve egyébként, hogy pár nap alatt elértük a gyűjtés felét, de hogyha ennél tovább is tudunk menni, még annál több háztartásnak tudunk segíteni a PAD Alapítvány nagyon áldozatos munkájával, akik mi most igazából csak összegyűjtjük ezt a pénzt veletek, de hát ők lesznek azok, akik a terepen ezt majd valahogy menedzselni fogják. Erről is biztos tájékoztatni fogunk titeket, és hát csatlakozzatok a Zoom partihoz is, ami nem sokára már teljesen jól fog működni, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

Con semana de un

안 좋아하시고.

On te manda de un.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Amikor valakinek szeretnél adni egy origamit, és a szemed láttára elvágják az utolsó A4-es papírt, és az egész földön nincs már egy fa sem, amiből papírt lehetne előállítani. És akkor a háttérben valaki azt dúdolja, hogy ez itt a Lahmacun, ehhez nem kell papír. Ezt meg se kell sodorni, de magával fog sodorni. Hát, ezek lennénk mi. Lahmacun Rádió, Budapesti Közösségi Rádió.
3: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lahmacun Rádió.
4: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Radio Capital.
5: Pomoc humanitarna. Ewakuacja ludności. Pomoc psychologiczna dla dzieci z Ukrainy. Wejdź na stronę Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i pomóż sfinansować te działania.

爱惜。

don't know they're dead.

0: Lakmacsun Rádió.
1: A Lakmacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Mémelés.
2: Van mondjad. Ez a mondóka, hogy...
1: Az Apple a day, tehát
2: Keeps the doctor away.
1: Igen.
2: Ugye, ez amúgy két részben is így vicces, csak ami hozzá van csatolva, az azért még viccesebb, mert van a GTA San Andreas nevű játék, és ez a főszereplő benne a CJ, és ez nem tudom milyen jelenet, de valamilyen gangster háborús szitu biztos, és így tudod, ez ki van borulva. És ugye a doktornak másnap, ugye másnap szült volna, de nem tud, vagy aznap szült volna, de hogyha megeszel egy almát, akkor nem tud az orvos jönni.
1: Lakmacun Rádió. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.

0: questo orario.
1: Non mi va a me.
2: Yeah, we're the Illuminati.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
0: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
4: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
4: Lamacsun.
2: Igen!
1: Na mi van még?
5: Rádió. Capital. Horomania. Horomania number 33, it's 22 in Warsaw. We're gonna listen to a special mix made only with Ukrainian artists. So we will dance for Ukraine because we

0: Ez az a meccsú hangja.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: mima me. Lamacsun Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paika.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.

0: Radio Kapitał.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
2: Tekfelhő ajánló.

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuvait, valamint Kirgizisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag
1: Mémelés.
0: Ez egy dal egyébként. És ez arról szól, hogy ez a faszi ilyen nagyon magas hangon így visítva ordít így a számon, tehát így hangkiadással ugye a denevérekhez az ilyen
1: hangvisszaveréssel.
0: És most gyorsan megpróbálom berakni a zenét is itt, hogy lásd. Nagyon, nagyon deep rétegei vannak ennek.
1: De ugye ez egy frankó szám. És ki a faszi?
0: Kirin J. Kalinan.
2: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
3: Zamatos, mint a lamacsun.
4: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
5: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
5: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!
1: So, 3, 2, 1, go!

0: Lakma Csún Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmenteset készülék.
2: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
2: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy minden?

0: Neképes.
1: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
2: Semmi sem víz kárhoz.
1: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
3: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
1: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
1: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
3: Lamacsun.hu/donate

0: lesz, hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lavacsórádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
3: Szerbusztok, kedves String Theory hallgatók! Remélhetőleg most már egy kellemes szerda délutáni napon halljátok ezt a műsort. Ma különleges alkalom lesz, hiszen vendégünk van. Káhorváth Zsolt, társadalomtörténész, Metropolitan Egyetem docense személyében, és természetesen itt van örökös partnerem és játékos partnerem Bokor Péter is.
4: Hello, sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Rögtön egy breaking news-zal kezdenénk, amit Péter fog elmondani.
4: Hú, nagyon izgulok. A docens vendégünk még nem volt, meg szóval emiatt. Az, hogy a Lázár visszalépést kommentáljam, ami tehát ott nagyobb hibákat nem tudunk véteni, mint amik vétődtek, szóval emiatt nem izgulok. Szóval ő visszalépett, nem tudom, hogy mekkora dírrel, durral, de hogy ő nagyon sikeres munkának ítélte meg, amit végzett. Ez nekem most állt össze, hogy ő is úgy gondolta erre az egészre, mint egy ilyen, mint a Mr. Wolf a ponyvaregényből, hogy így jött egy ilyen politikai ilyen megmentő, aki így helyre rakta a dolgokat, és akkor most jöhet, most, hogy már a fundamentumok a helyükön vannak, jöhet a sportszakma. Ezt mondta, és akkor úgy zárta ezt a sikerének a konstatálását, és ezt a keretezést, hogy szerva ott.
3: Nem is lehetett volna még blikfangosabban zárni ezt a tényleg nagyon fontos, és a tenisz, magyar tenisz történetében mindenképpen fontos időszakot, tekintve, hogy gyakorlatilag milliárdos visszaélések történtek az elmúlt időszakban, ami bizonyos fideszes potentátokhoz is volt kapcsolható, akik elnökölték ezt a tisztséget. És különösen szép ez, hogy ugye Lázár János nagyon sokszor megígérte, hogy itt mindenféle elszámoltatás jön, és ugye, mint hogy ő úgy tekintett erre az időszakra, mint egy rendbetétel a dolgoknak, hát tulajdonképpen jogi értelme és minden más értelme ezt azért nem lehet állítani. Úgyhogy a Magyar Tenisz Szövetség egy komoly mínusszal zárt ebben az elmúlt, nem is tudom, 4-5 évben. Mennyi volt, amióta ott volt a Lázár?
5: 5-6 szerintem.
3: 5-6.
5: Nem sokkal tudom, igen.
3: De ennél sokkal vidítóbb dolgokról fogunk ma beszélni, mert hogy elkezdődött a Roland Garros, talán a magyar...
4: Szent két hét.
3: A szent két hét, talán a
4: magyar... Vagy szent-e.
3: Szent-e, igen, ne. Ez egy jó kérdés, igen. A magyar tenisz szeretők talán leginkább szívükhöz közel álló versenye, és rögtön egy kicsit ilyen távolról szeretnénk kezdeni, tekintve, hogy ugye a Novák Djokovic, aki talán az utolsó Roland Garrosét tölti, lehet, hogy még 5-5 fog játszani, ezt nem tudjuk. Szóval, hogy a vasárnapi elsőfordulós meccsin egy ilyen érdekes, neki gyártott és salakkal backhand jackiben lépett a pályára, és az egész teljesen úgy tűnt, mintha ez a bajnok vagy a földből, a salakból gyúrták volna, mint egy ilyen modernkori sportgólemet. Valahogy így megjelenítve azt a kettősséget, ahogy ő tulajdonképpen így összenőtt idővel a salakkal, ő maradt egyedül a salak királya, vagyis hát a Nadal visszavonása után, legalábbis a legtöbb Roland Garros címmel rendelkező férfi vonalon. Illetve hát nyilván azt is, hogy a Roland Garrosnak a salak az legalább annyira, hogy mondjam, ilyen elcsépelt, szóval hangszálva ilyen ikonikus matériájás felelte, mint a Wimbledon a fői. Zsolt, neked mi volt az első nagy élményed a salakkal? Mi az ősélményed, hogy ezt is lopjam valakitől?
5: Hát, mielőtt az ősélményre rátérnék, azért én néztem tegnap ezt a, mikor felvette ezt a melegítő felsőt, és őszintén szóval nagyon meglepődtem, mert hogyha valaki látta az adást, akkor körülbelül úgy nézett, hogy én teljesen tanástalanul néztem először, hogy mi történik valójában, mert mindig ilyen nagyon szép szettekben van, mindig meg van tervezve, minden nagyobb tornán más, a színkompozíció, minden mindig tökéletes szokott lenni, és akkor a meccs végén ugye, amit azért nem olyan könnyen nyert meg, meccs végén felvette ezt a melegítő felsőt, ami úgy nézett ki, mintha valami temus, nem tudom, miről rendelték volna.
4: Egy hacuka, nem?
5: Sáros.
4: Egy hacuka, nem?
5: Egy hacuka volt, mert sokkal nagyobb volt nála, tehát ugye látod, hogy nem, mintha nem rá készült volna, hanem egy ilyen 130 kilós valakire.
3: De ez a divat, tudod, szóval.
5: Igen, igen. És,
3: oversized.
5: De most már értem, hogy, és látom benne a jelentést. Nyilván ez is ki volt találva, csak valahogy ez nekem nem kapcsolódott Djokovichoz, mondjuk ez a fajta ilyen kulturális, meg divaton keresztül, meg színekkel, meg nem tudom, minket. Szóval ez a fajta ilyen jelentés, előállítás, vagy termelés nekem annyira nem volt, nem jött le nekem, de
3: köszönöm, de most már demitologizáltad a dolgot rögtön, de talán így helyes. Én csak a képek alapján nem láttam élőben, tehát meg részleteit láttam rá.
5: Én lefagytam.
4: Először egy ilyen szekunder szégyent éreztem, hogy ennyire mellé a párosítás. Aztán magammal szemben, hogy én nem értem, hogy mit akarnak így a modern ilyen fashionisták, mit fundáltak ki, mert azért gondolom, hogy ezek a pláne a Lacoste, az ugye, az egy fashion brand is, tehát hogy azért ott gondolom, hogy nem hülyék ülnek, de ezt így összerakták nekem, egy kicsit nevetséges volt a hatása, de aztán azért megpróbáltam ezt így a saját, nem tudom, értetlenségem felől kicsit így relativizálni. Te akkor nem láttad ezt a
3: kivonulást, nem láttam, én csak képeket láttam, tehát hogy én azt a reprezentációt láttam, amit szerintem a márka mutatni akart, úgyhogy ez a kis felvezető is ennek szólt, nem a valóságnak, de vagy nem a rám tett benyomására.
4: De egyébként mondjuk a Arthur Filson ez, tehát van egy ilyen 21, vagy mennyi a faszi?
3: 23.
4: Ráadják ezt, akkor tényleg van egy, hogy a Gen Z-t összekacsint, megpróbálják eladni. Szóval ott itt azt éreztem, hogy hú, még egy bört lehúzni, az öreget így beúzták egy ilyen izébe, egy ilyen csőbe, szóval félre kicsit ez volt. Mondani. Hát, picit ilyen izé. Én nagyon, nagyon örültem, akkor Kocsa levette, volt, és alatta nem az volt, hogy nem tudom, újatlanba vagy
5: Ja. Asszonyverőben.
4: Fú, egyébként jó lett volna egy ilyen atlétás Djokovic végére.
3: Na szóval...
5: Igen, tehát mi volt az ősérmény a salakkal kapcsolatban? Hát én 6 vagy 7 éves koromban kezdtem el teniszezni, és mivel hogy a magyarországi pályák túlnyomó többsége, akkor meg pláne, tehát itt a 80-as évek elején vagyunk kb. Tehát, hogy salakos volt, ezért nekem teljesen alapértelmezett volt az, hogy salakon játszom. Szerintem addig, amíg mondjuk a televízióban nem láttam Wimbledoni közvetítést, és sem tudtam képzelni, hogy máson is lehet. Illetve annyi volt még, hogy az úgynevezett téli edzések azok betonon folytak, tehát akkor betonon teniszeztünk, mert hogy egy beton kézilabdapályán sikerült úgy kialakítani valamit, de hogy az alapélmény az a salak volt. Úgyhogy nekem ez teljesen természetes volt, mindazzal együtt, amit persze minden játékos tud, aki játszott már salakon, hogy iszletes undorító lesz a ruhád és a fogad között, csikorog egy idő után a salak. De ettől függetlenül szerintem van, vagy hogy mondjam, tehát hogy mondjuk nagyon sokszor felmerült már az, hogy a Roland Garrosszal kapcsolatban is, hogy hát meg kéne változtatni ezt a borítást, ez tulajdonképpen egy... Hát mondjuk így, hogy viszonylag olcsó megoldás, tulajdonképpen ezt nem mondom, hogy olcsó, de mondjuk a fűnél kevésbé, vagy legalábbis egy fokkal azt hiszem, hogy kevésbé kényes, és kevésbé kell, de nyilván ott is, mert minden milliméter ugye megfelelő posztmodern formában legyen rajta, ott az egyik salak szem a másikon, szóval biztos, hogy nagyon sok időt fordítanak rá. De hát azért, hogyha azért nem minden pálya Roland Garros színvonalú természetesen, tehát alapvetően ez szerintem egy ilyen viszonylag olcsó megoldás volt. Nem véletlen egyébként az, hogy amikor ez így előkerült, már nem tudom pontosan hanyas évektől, hogy ki kéne cserélni ezt a borítást, de hogy ez tulajdonképpen annyira hozzánőtt a Roland Garroshoz, mint mondjuk a fő Wimbledonhoz, tehát ezt nem lehet megváltoztatni, de a Marion Bartoli mondta is egyszer, hogy igazából a leginkább a francia versenyzőkkel tolnak ki a salak miatt, mert hogy a dél-amerikai és a dél-európai, tehát főleg a spanyol, olasz versenyzők, azok végig salakon játszanak. Franciaországban a legtöbb kemény pálya van már. Én is még, amikor annak időkkel játszottam ott, ilyen ifjú koromban, akkor az műanyag pályán ment, ami merőben szokatlan volt egyébként. Szóval, hogy szerintem van, tehát nekem nagyon jó a salak, én bírom, pláne így tévéből nézve, egyáltalán nem zavar, hogy az ő fogai között recseg a salak. Szerintem abszolút megvan a hangulata, ugyanúgy, mint ahogy, és ugyanolyan tényleg szerves részét képezi, mint hogy elképzelhetetlen, hogy kemény pályán játszanak Wimbledonban. Tehát ez, akkor ott valami megtörne, vagy véget érne.
3: Szerinted nincs meg egyébként az, hogy ez egy ilyen földszerű anyagról van szó, meg hát amit tudjuk, hogy a Roland Garrosnak a salakja az tulajdonképpen leöllölt téglapor nagyjából, ami egyébként egy nagyon kis rétegét adja igazából az egésznek, tehát igen, ez egy 82 cent és 80 centi egyébként maga a pálya, tehát ez egy nagyon komolyan tömörített cucc, és 5 rétegből áll, most nem fogom ezeket a rétegeket elmondani, de hogy ez egy, azért ilyen értelemben ez egy nagyon bonyolult rendszer, ahogy ez ott föláll, és hogy az olyan legyen, de hogy valahogy nem idézi meg még mindig hogy ezeket az antik stadionoknak a világát, pont volt egy francia szerző, akinek egy ilyen kis rövid eszéjét olvastam, és ott beszél erről, hogy valahogy visszahozza ezt a föld közelséget, meg valahogy ezeket az antik stadionokat.
5: De, abszolút, hát van valószínűleg kicsit a terrakotta miatt is, igen. Van egy ilyen hangulata, meg ugyanaz, hogy tulajdonképpen tehát bármilyen kemény pályás borítás, ez műanyag, tehát hogy mű létesített valami létrehozott anyagból, a fű meg a salak az meg alapvetően mégiscsak természetes, tehát már ilyen szempontból is jó, meg ez a terrakotta szín, meg valóban ez szerintem előhozza ezeket az asszociációkat, amiket említettél. Szóval szerintem ez valahogy így tényleg a játék lényegéhez tartozik, tehát nagyon-nagyon fájlalnám, hogyha egyszer nem lenne salak vagy fű, holott tudjuk, hogy mondjuk fűes pályából is jóval kevesebb van, mint mondjuk, tudom én, az Open Era-nak, tehát a 60-as évek végén, 70-es évek elején sokkal több fűes verseny volt, és sokkal több fűes pálya, de nyilván azért hosszú távon fenntarthatóbb, meg olcsóbb kemény pálya.
3: Sőt, csak egy zárójel, szerintem a fű egyébként a klímaváltozás miatt az lehet, hogy egyébként az kuka lesz, tehát hogy hosszú távon nehezen tudom elképzelni, ahogy Ausztráliában is az volt, kíváncsi vagyok, hogy Ausztráliában most, amikor 40 fok van, ilyen páratartom, stb. Tehát, hogy ilyen szárazság, akkor ez mennyire fenntartható.
4: Meg talán nem tudom, hogy... Szóval ez a csúsz, tehát ez a repülés a teniszpályán, ez ugye most már valamiért ezt így azért nem szóltak a modern teniszezőknek, hogy nem kéne mindenhol ugyanúgy csúszni. De hogy a salak azért arról is volt híres, hogy ott lehetett igazán repülni. Tehát tényleg az volt, hogy már azért mentél hozni, után tölteni a chipset, mert már rég eltűnt a labda, és akkor valahonnan még így oda csúszik a másik, és akkor onnan jön még, és akkor még megy 20 ütést a labda mellett. Szóval, hogy ez is egy extrája a salaknak, ami megint fizika, tehát hogy ez így kivitelezhető legyen. Csak ez egy kicsit tompult azóta, hogy tényleg így tökére fejlesztették azt, hogy tök mindegy, min csúsznak métereket.
3: De valahogy az is érdekes, hogy a salakron valahogy úgy nagyobb, jobban nyoma van a dolgoknak, tehát hogy a test is talán kicsit jobban láthatóvá válik, meg maga az egésznek, ugye talán a fizikalitása, és ilyen szempontból ez a Djokovic öltözet, ami volt, ez tényleg a szöges ellentét, amit mondjuk Wimbledon képvisel ezzel a makulátlansága, hogy ott fehér, és ott tényleg ott a makulátlanok, tehát a ruha is mindig makulátlan, itt meg úgy koszossak lesznek a játékosok. Én ezt szeretem egyébként, igen, meg én magam is ezt szeretem, amikor nyár van, úgy izzadok, és az egész, úgy az anyaggal kerülök kapcsolatba. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdése meg itt, amit a Peti felvetett, ez a sliding vagy csúszása kapcsolatban. Pont ez ebben a bizonyos eszében, amit az előbb említettem, írja ez a francia szerző, hogy valami ilyesmit ír, hogy és akkor idézem, hogy a salakon bizonyos értelme a játék jellege megváltozik, és a tenis, az ütés sportja, inkább a csúszás és az érintés sportjává válik. És ez a mozgás átalakása, ez a mozgás nagyon érdekessé teszi azt, ahogy Jean-Paul Sartre is fogalmaz egy nagy ugrással, hogy az életben ritkán éljük át ezt a fajta csúszást, vagy a világ felszínén való csúszhatóságot, hiszen mindig olyan meghatározottságok fogságában vagyunk, amelyek a világhoz kötnek minket, egy korszak, egy társadalmi környezet, egy munka, a társ, a jó szomszéd, stb. A csúszás pedig valahogy a meggyökerezés ellentéte, írja a lét és semmiben, Jean-Paul Sartre idézi ez a bizonyos szerző. Te mit gondolsz, hogy mennyire ilyen eszenciális része a csúszás ennek a fajta tenisznek?
5: Hát szerintem körülbelül úgy, mint a füvön a vetődés, tehát hogy máshol nem tudod, más fölött ezt nem nagyon tudod így ebben a formában megcsinálni, valóban métereket lehet csúszni, És valóban nyomot hagy minden, tehát hogy ott lesz a cipődön, ott lesz az oknidon, ha elesel, akkor rögtön ott lesz a seb a kezeden, a ruhád mindig csupa retkes, tehát ilyen vöröses, nem tudom miben hagyja el, hogyha valaki fehérben próbál játszani, akkor a labdát elteszed, akkor a zsebednél is vörös. Tehát, hogy ez abszolút hozzátartozik szerintem a játékhoz, és a csúszás maga pedig valóban ennek a felületnek a ilyen értelemben a sajátossága. Tehát, hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a versenyhez, azért megnézzük azt, hogy mondjuk kik nyertek Roland Garrost, és a nagyok közül kik voltak azok, akik nem tudták soha megnyerni, mint mondjuk John McEnroe, vagy Pete Sampras, tehát azok, akik uralták tulajdonképpen egy időben a teniszt, és mégis annyira speciális felület, és annyira más volt a játék stílusuk, hogy pont a salakon nem igazán tudott ez érvényesülni. Tehát ebben is van sajátossága. És akkor vannak olyan, főleg dél-amerikai vagy dél-európai sportolók, akik viszont mással nem voltak olyan sikeresek, és itt pedig tudtak nyerni, nem is egyszer adott esetben.
3: Talán még az amerikaiak távolmaradása, vagy igazából a sikerektől volt, természetesen ez most is van. Ellenben olyan értelme meg úgy homogenizálódott a tenisz olyan szempontból, hogy már talán nincsenek. Vagy nem, nehéz már azt mondani, hogy akkor a spanyol teniszezők, vagy a dél-amerikai teniszezők, talán utóbbikra inkább igaz, csak salak specialisták lennének, tehát mintha ez is változott volna az utóbbi időben.
5: Hát ez valószínűleg egy kicsit megint a professzionalizálódása függ össze, tehát azzal, hogy mondjuk akár a mondjuk 30-35 éve, tehát még olyan játékosok, akik már idősek, de még itt vannak velünk, azoknak a csapatával, a tudatosságával, a versenynaptárával összehasonlítjuk, mondjuk egy, akár mondjuk Djokovicnak, egy hatalmas csapattal utazik, megnézzük azt, hogy kik vannak benne, hogyan készítik fel, a különböző felületekre hogyan készül fel, tehát ebben elképesztő sokkal professzionális a mai tenisz, mint mondjuk a 30-40 évvel ezelőtti, holott akkor is nagyon-nagyon jó játékosok voltak, de akkor valószínűleg jobban látszott emiatt a különbség egyébként, tehát hogy valóban inkább voltak salak specialisták, mint most. Noha mondjuk Rafael Nadal, ugye ez kicsit ellent is mond ennek, de hát ő is tudott nyerni minden más felületen is, szóval, igen. De hát ez volt azért a sikereinek a csúcs, az elég egyértelmű, hogy tehát ilyen értelem, meg ez volt a legotthonosabb számára pont a spanyol pályák miatt is, meg kicsit a nyelv miatt is nyilván, szóval
3: biztos, sok ilyen igen.
5: dolog volt, ami ezt azért tette, de hogy ennek megvan a maga sajátosság, és ennek tényleg az egyik mozdulatban biztos, hogy az egyik legfontosabb dolog, ez a csúszás.
4: Meg még ami eszembe jutott, az a ugye az, hogy mondtátok ti is, hogy nyomot hagy, és ugye a labda is nyomot hagy, és emiatt a bíráskodás is tök más sztori. Igen. Salakon, ugye itt valószínűleg ez egy tradíció felől közelítve nincsen videóbíró a Roland Garroson, de hogy például az, ami szerintem egy ilyen nagyon emberi aspektus behoz, és ami ugye az amatőr teniszben, ami ahogy te is mondtad, Zsolt, az amatőr tenisz, az főleg itthon, az a salakhoz kötődik. Van ez a gesztus, amit ugye látszik a Roland Garroson, tehát a legmagasabb szint, és látszik az a gesztus, amikor megadod a pontot a másiknak, és akkor eltörlöd a lábaddal a nyomot. Tehát ez behoz egy olyan szintjét az emberi kapcsolódásnak, ami máshol ugye nem lehetséges. A videóbíró miatt sem, meg amiatt sem, hogy mondjuk van, ahol a nyom valamennyire látszik, de azért nem így, ahogy a salakon. És ezen gondolkoztam, hogy ez egy olyan, mindig a közönség is erre úgy reagál, amikor ad egy pontot a másiknak az ellenfél, amikor tényleg elképesztő a nyomás, meg a stressz, meg a tét. És akkor azt így szokta így nyugtázni a tömeg is, hogy na jó, azért ezt jó látni. Ez valahogy egy ilyen, nem is ad egy ilyen, nem is tudom mi ez, ilyen, egy ilyen emberi összekapcsolódás, megértés, ilyen respektet, ettől is spéciális alak.
5: Plusz még ott vannak a vonalbírók, ami más grenzszemeket ugye eltűntek a vonalbírók, és ez, amit mondasz, tehát ehhez kapcsolódva, hogy ez úgy teljesen automatizáltá vált, vagy teljesen GPS-sé válik tulajdonképpen a labda kint van, vagy bent van, tehát a labda pozíciójának az ellenőrzése, itt megmaradt az emberi tényező. Én például nagyon, tehát amikor 5-6 évvel ezelőtt forszírozták már, hogy például az amerikai nyílt teniszbajnokságon se legyen, akkor hogy nagyon, hogy hát nem, ezek így hozzátartoznak, ezek a pálya tartozékaival, hogy az ugyanolyan, mint hogy kell, hogy legyen a bírói pulpitus, hogy ott kell, hogy üljenek, hogy kellenek labdaszedők, mert nem tudom, tehát ez nekem egy kicsit úgy hiányzik igazából a játékból, és ilyen szempontból nekem az teljesen oké, hogy ott vannak a vonalbírók, és valóban is ott van ad a nyom, és megadhatja a játékos. Tehát van még ez a, tulajdonképpen ez a régi típusú, ha mondjuk férfiakról beszélünk, gentleman, hogy előállhat azzal, hogy én megadom neked a pontot, mert szerintem ott elcsípte az egyik sarkát, és ott látszik a fehér vonalon egy apró csúszás, igen, megcsúszás nyom például. Szóval tehát hogy nem vonja ki tulajdonképpen az emberi vagy a játékosi hatókörből, mert a gép ellen nem lehet, vagy hát tudtommal nem lehet megadni pontot.
4: Igen, ez azt is fölveti, azt az ilyen, Lórival szoktunk ezen sokat agyalgatni, kicsit úgy érzem, hogy te veszed föl a Muratoglu pozíciót, én meg az ilyen challengert, hogy mennyire eladható így, meg fenntartható így a tenisz, és akkor lehet, hogy belőlünk az a fajta konzervatizmus beszél, az a megszokás, ami miatt mi megszerettük a tenisz, de lehet, hogy ez amúgy már, én is úgy gondolkozom, ahogy te, csak lehet, hogy az van, hogy ez az idő már elmúlt, ez így nem tartható fent, de lehet, hogy nem így van, hanem lehet, hogy ez egy inherens része kéne, hogy maradjon a tenisznek, de hogy ez egy aspektus annak, hogy ez a tenisznek, hogy az eladhatósága, vagy az a szükségesség, hogy most valahogy újra kéne csomagolni, vagy sem, ez szerintem egy ilyen nagy dilemmája a modern tenisznek, és a Lórival utoljára akkor cseteltünk erről, amikor így néztük, hogy a Roland Garros első fordulók teltházasok voltak, de hogy így fullon teltház. A kvalinak az első fordulója, ami három fordulós.
5: Főleg a férfiaknál, igen.
4: Talán, és nem tudom, hogy kettő vagy három. De hogy az első...
3: Hármat tippelnék, de nem.
4: Én is hármat tippelnék. Tehát, hogy szerintem ez egy nyitott... Ez egy nyitott challenge. Én erre nem tudom a választ, ezzel is úgy lennék, mint Djokovicnak a kabátjával, hogy lehet, hogy én nem értem.
5: De itt nem az volt a Muratoglival kapcsolatban, hogy inkább a kisebb versenyek miatt kezdett el aggódni, nem? Tehát, hogy általában is meg akarja mindig reformálni a tenisz, hogy több show elem legyen benne, meg hogy lehessen beszélni mondjuk a poénok között, és ezzel kvázi szórakoztatni, igen, a közönséget, és hogy kevés a történés mondjuk egy mai én 10 évesnek vagy 20 évesnek ahhoz képest, amennyi ilyen történés van mondjuk az Instagramon, vagy a TikTokon egy-egy ezhez képest. És igen, ehhez képest valóban kicsit old school amellett érvelni, hogy maradjanak ott a vonalbírók, de van ez a fajta tradicionalizmus is, tehát ez ugyanez, mint hogy akkor Wimbledonban honnaptól feketébe is lehet majd teniszezni, meg csíkosban, meg farmer gatyában, meg nem tudom, hogy be. Szóval hogy itt nehéz elválasztani, igen, hogy mi pont attól vonzó benne, hogy van benne valamilyen archaikus vonulat, ugyanúgy, mint ahogy a vörös salakban benne van valóban a terrakotta és egy csomó ilyen antik stadionnak a képe, vagy jelentése, vagy pedig teljesen elmegyen ilyen sószerű valamivé, de hát valóban, hogyha nézi az ember a nagyobb tornákat, akkor hát főleg a vége felé, de itt jelenesebben a kvalinál is, tehát hogy annyi néző van, hogy nem kell különösebben aggódni amiatt, hogy a Grand Slam-ek nem fognak tudni működni. Itt inkább amennyire visszaemlékszem, inkább a kisebb versenyek, tehát túl sok verseny van, túl nagyon szétszervezik, nagyon sok felé, és főleg gondolom a 250-es meg a Challenger-es versenyeken ott valóban lehet látni azt, hogy sokkal kevesebben vannak, és akkor ott lehet, hogy... De nem tudom, ez a része az igazából annyira nem értek. Hát csak igen, értem a problémát, de ugye, nem látom, hogy én se, hogy mi lenne a megoldás.
3: Meg a demográfia oldal, mert hogy a nézőkről van ugye ilyen különböző kutatás, ez már többször előjött.
4: Mi is az a szám, amit szoktam mondani, 70?
3: Nem, 60.
4: 60,
3: tehát, igen, tehát, hogy az Amerikai Tenisz Szövetség pár évvel ezelőtt csinált egy kutatást, ennek egyébként a pontos forrását nem találtam még meg, de hogy több cikk hivatkozott erre, ami azt mondta, hogy kb. 60 év körül van az átlag amerikai tenisznéző életkora, ami nyilván egy ilyen aggodalomra okot adó tény, és
5: kérdés, hogy 20 évvel ezelőtt mennyi volt.
3: Igen.
5: Hogy akkor 40 volt, vagy akkor is 60 volt?
3: Nem tudom, mert ugye ez nem egy ilyen longitudinális kutatás volt, abban sem vagyok benne, hogy egyáltalán vannak-e adatok erről korábbról. Tehát én nem tudok erről ez egy ilyen pánikot váltott ki az utóbbi időben. Én szerintem a Muratoglónak ez is a mondása. És a mondás ugye ez az, hogy igazából minden sport ment, hogy a focinak a nézhetősége is csökkent. Tehát, hogy nyilván ez a, itt mondta ez a TikTok és Reels-ek világában a 90 perces meccsor egy gól van, nézhetetlen valahol, tehát hogy ezt, és ugye a tenisz az nyilván nem hasonló máshogy, de ugyanúgy kihívásra állítja a nézőjét.
5: Erre vissza lehet kérdezni még? Mert engem speciál nagyon érdekelne az, hogy tehát, hogyha tévében nézi az ember, bármennyire is szereti a tenisz, ott is vannak unalmas meccsek, most legyünk őszinték. Tehát amikor nem történik semmi, nagyon hosszú, vagy sok hiba van, most néztem mondjuk a Svitolina Bondáronnát, igen, sok hiba volt, nem volt igazán látványos, rövidek voltak a menetek, stb. De hogy ez, hogyha élőben nézed, az egészen más, mert közben akkor nincs valami, akkor azért halkan lehet sutyorogni a melletted ülővel, vagy kimész inni egy kávét, vagy valamit. Tehát, hogy az egésznek van egy atmoszférája, mint mindennek, amit élőben csinál az ember, és nem csak tévén keresztül követi. Tévében egyedül nem annyira valóban, tehát az egy külön eset, hogyha mondjuk, vagy akár a telefonon, vagy tök mindegy, hogy mind nézi az ember, de ilyen értelemben valóban egy kicsit néha unalmas tud lenni. És a focinál ugyanez, hogy kevés a történés, de lehet, hogy élőben meg tök jól tudna működni, tehát hogy inkább a közvetített vagy a mediatizált formáját érinti esetleg a, és nem annyira a helyszínit, de most ez megint inkább kérdés volt.
3: Valószínűleg levesz belőle, meg szerintem az, aki nem látott élőben tenisz, vagy nem játszott tenisz, és csak tévében látott, ott egyébként egy ilyen találkozás, egy első találkozás in situ, az nagyon az át tudja alakítani ezt a képet, látni az, hogy milyen dinamika van, milyen gyors a labda, mennyire különböző módon, magasságokba és módon száll a labda, vagy repül, és ez tényleg tök más érzést ad. De hát azt gondolom, hogy a nézők meg mégiscsak főleg a
5: de most eszembe jutott egyébként az, hogy ugye mióta ilyen ezekkel a nagyon rikító sárga zöldes labdákkal játszanak, tehát amikor elkezdem még teniszezni, akkor a fehér labdákkal játszottunk, és ez kifejezetten a média miatt van, hogy ilyen sokkal jobban látható, követhető, a fehér labda eltűnt a monitoron, és tehát ilyen értelemben a média beavatkozik valamilyen szempontból mindig, és akkor lehet, hogy a Muratoglónak lesz igaza, hogy valóban fel kell valahogy gyorsítani, vagy vonzóbbá kell.
3: Csak utólag ezek nagyon pici dolgoknak tűnnek, nem? És igen, lehet, hogy akkor meg egy ilyen, szintén egy ilyen értékvesztést éreztek az emberek, hogy basszus, na már a fehér izé, na a fehér ruha is eltűnik, na az most már mindenki jöhet, igen, na az egykezés fonák is eltűnik.
5: Hát arról ne is beszéljünk.
4: Én nem úgy, tehát az én ilyen hány centesem? Egy centesemet, hogyha oda kéne rakni egyik oldalra, hogy most van-e baj, vagy nincs baj. Én azt mondanám ilyen nagyon, így a holdról nézve az analízisem az lenne, hogy nézd meg most 20-26-ban a garoszt, nyüzsibb, mint valaha. Tehát olyan, hogy említettem, kvali első forduló, most látszik, hogy 13-as pályán még ott sincsenek a játékosok, és már az emberek a pisiüket visszatartva ott ülnek, és még 5 óráig ott fognak, mert ha kimennek, a komás bejön. Mikor vannak a magas képek, látszik, hogy tele vannak a pályák közötti folyosók, és én azt gondolom, hogy inkább az a szerepe a 250-es 500-asoknak, challengereknek, futureknek, hogy tréningbe, hogy kiképezzék ezeket a gladiátorokat olyan szintre, hogy aztán a big stage-en ezt a szintet tudják hozni, amikor az emberek egy 5 órásat, tegnap a feleségem 35 éves lesz idén, úgy kellett bekönyörögni az ágyba, mert korán kelünk a gyerekkel, hogy az 5. szettet az a Monfils Gastonnal ne nézze meg.
5: Nem is volt érdemes.
4: Igen, amúgy. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen edzőtábor, azok az ilyen kevésbé, tehát lehet így tekinteni rájuk, mert ha azok nem lennének, akkor nem tudnák ezt a csúcs teljesítményt lehozni, ami miatt viszont ott van az a végtelen ember. Tévében is, meg ott is. Tehát az, hogy erre a két faszira, akik mind a kettő szabad kártya, tehát egyik sincs már talán 100-ban, lehet, hogy a Gaston a 100-ban van, és gyakorlatilag van egy teltházas Philippe Chatrier, tehát ez mi?
3: Jó, ez nyilván a franciaságoknak szólt elsősorban, mert hát, hogy a, igen, nyilván igen. A Monfils megy ki, az utolsó
4: Jó, de a Monfils igen, nem nyert Grand Slam-et, tehát ő sem az, hogy a Federer vonul vissza,
3: igen.
4: És a Monfils-t így megünneplik. Tehát, hogy én azért ebben látok tartalékot, szóval az én garasom az lehet, hogy oda menne, hogy azért így köszöni szépen, el van a tenisz, és ez a Fassi ügy, aki így visszatérően challenger, ugye egy teniszvállalkozó, szeretne egy újfajta modellt behozni, szóval neki az a dolga, hogy ő megtalálja a problémákat a mostani teniszen.
5: Ilyen szóval én is egy kicsit szkeptikus vagyok sokszor a Buratoglóval, mert ugye azért ezek nem ilyen, hogy mondjam, ilyen hosszú távú, meg nagyobb megalapozott kutatások, hanem így bemond valamit, és akkor utána abból következik valami, és ez a médiában így elmegy. De hát mondjuk egy társadalomtudományos kutatásban, hogy van egy darab adatod, és ahhoz képest akkor nem tudom, mit kellene csinálni, hát akkor ez még 100 kérdés van, hogy akkor ezt tulajdonképpen kikkel is csinálta, mikor csinálta, 20 évvel ezelőtt mi volt ez. Tehát abból a szempontból nem biztos, hogy, tehát most megint egy kicsit a Muratoglóval szemben gondolkodom, hogy a tenisz azért alapvetően elitsport és úri sport volt. Tehát ez alapvetően szerintem általában inkább a 30-40-50-esek sportja volt, mármint nézők, most a nézőkről beszélek, és úri közönség volt, és nem feltétlenül a nyilván az ő gyerekeik is ott voltak, de hogy alapvetően a közönség, tehát más volt, úgy értem, az atmoszférája, a légkör és a társadalmi

0: társadalom is, tehát óriási különbség van, erről biztos beszéltetek itt már régebben. Mondjuk az első, tehát a top 10-es vagy a top 20-as versenyzők, és mondjuk az 500. helyen lévő között, pedig hát nyilván ő is nagyon jó, magas színvonalon tudja űzni ezt a sportot. Illetve ha megnézzük azt, hogy ki hogyan tud bekerülni ugye ebbe a körbe, jó, mondjuk a Djokovic az pont egy ellenpélda, vagy lehetne mondani egy-egy orosz versenyzőt, aki ellenpélda gyanánt felhozhatnánk, de alapvetően azért olyan családokból kerülnek be, akár a legjobb 500 közé, amely családokból valaki tudja finanszírozni, főleg az első éveket, amikor elképesztő kiadásai vannak, és nagyon kevés bevétele van az adott versenyzőnek.
1: Ugye, igen, bocsánat, hogy a szóval, tehát ami az ellenpélda, vagy nem ellenpélda, vagy az, ami még mellette létezik, ez a, tehát az, a teniszszövetség általi tehetséggondozás, tehát amit most az olaszok csináltak, és az olasz tenisz sikere most, hogy ennyire sok jó játékosuk van az első százban, meg az 50-ben, meg hát ugye a világ első, szóval ez egy tényleg egy nagyon tudatos tenisz szövetségi, meg sportpolitikai döntés és sportszakmai döntések voltak, amik végül is oda vezettek, hogy volt egyfajta központosított ellenben, egyfele központosított, másrészt meg decentralizált ilyen tenisz akadémia rendszer, ami behozta egyszerűen az embereket, és lett egy ilyen hihetetlen hype. Erről van egy pár cikk már, hogy ez tulajdonképpen hogyan is volt, mi is volt ez a modell, és tulajdonképpen időnként ez úgy mindig megjelenik szerintem. Tehát, hogy úgy értem, hogy vannak néha olyan, nyilván kellnek tehetséges emberek is, de hogy kell ez a fajta nem tudom, hozzáállás, hogy akkor most a teniszt nyomni fogjuk, hogy te is említetted itt az előadás a beszélgetés előtt, hogy például a Csehszlovák Tenisz Szövetségnek is volt egy olyan időszak, ahol egyrészt a tehetségek találkoztak egy nagyon komoly tehetséggondozási programmal is.
2: Mondjuk az a jó szerintem, hogy ez hogy teljesen azért nem iparosítható, és megnézed például, én azért felteszem, hogy a USA-ban az utánpótlás színvonal azért alapvetően nem rossz, tehát az egész jól ki van fundálva, de azért nem tudsz, így futószalagon Grand Slam győzteseket nem tudsz, ahhoz kell szerencse is, kell biztos egy-két olyan zseni vagy szerencsés ilyen műhely, aki ki tud így köhögni magából tényleg meghatározó játékosokat, és például ilyen szempontból az USA tenisz mondjuk, ami nagyon híres ugye az utánpótlásáról, azért hát már majdnem évtizedek óta szenved a saját ambícióikhoz képest valószínűleg.
1: Meg hát a igazolt, vagy nem tudom, ahogy te mondod, a tágan értve a teniszközönség, aztán mondjuk az egyetemi ligák, ugye, amik ott egyébként hihetetlen magas színvonalak, és aztán a profi tenisz között, tehát hogy ez a három kohortból, ha nézed, messze az a legnagyobb, tehát ez egyértelmű bármihez képest.
2: És most mégis igen, most az olaszok, meg talán a spanyolok voltak, akik így viszik a prémet, meg hoznak, a franciák is hozzák a jó szintet, de azért Grand Slam bajnokot,
1: hát, azt nagyon rég ők se volt, tudnak.
2: Nagyon rég nem volt, igen.
1: Yannick Noah, az képes.
0: Igen, az 83.
1: Igen.
2: Helyen, durva.
1: Tehát,
0: igen. Igen, az is érdekes, hogy azt is megnéz az ember, mondjuk a 100-ban mondjuk mennyi spanyol van, mennyi francia van, tehát számszerűen sokan vannak, de valóban az volt, hogy a franciáknál tulajdonképpen nem tudott senki olyan sikereket elérni, tényleg Yannick Noah óta nincs Grand Slam győztesük, sőt, hát voltak top 10-esek, de mondjuk Tsonga, akik nagyon jó volt, és valóban ott volt a legjobbak nyomában, de csak a nyomában volt.
2: Valószínűleg egyébként ezért ünneplik úgy, szóval ebbe igazad van, tehát mindegy Grand Slam győztes búcsúztatják a Monfils, mert ő legalább döntőbe volt, ugye, vagy elődöntőbe volt.
1: Elődöntőbe volt, igen.
2: Nem, előbe volt, Karosz elődöntőbe.
1: Igen.
2: De hogy úgy, mert igazából az elmúlt, tehát ebben az érában ő a legjobb, nem?
0: Igen.
1: Kicsit arra kanyarodnék, hogy mennyire a Roland Garros mennyire egy francia jelenség, vagy mennyire van köze egy a francia kultúrához, francia sportkultúrához. Tehát te hogy látod ezt? Itt beszéltünk ugye egy könyvről közösen, amit egy francia szociológus írt, Bernard Poulmont, az a cím, hogy Rouge et la Terre, egy nagyon érdekes ilyen szociológiai, antropológiai kutatás eredménye, ami a Roland Garrosnak tulajdonképpen a minden intézményi kereteit, résztvevőit, szereplőit vizsgálja, kivéve magukat a játékosokat. Ez egy ilyen nagyon sajátos megközelítés. Tudsz egy kicsit erről beszélni, hogy szerinted a Roland Garros az mennyiben egy ilyen francia dolog? Mert hogy itt most arról beszéltünk, hogy, hogy valami nagyon, tehát hogy egyszerűen a

0: nagyon sokan vesznek részt ezen a tornán, nagyon nagy érdeklődés van, nyilván a francia játékosok iránt. Elsősorban sok francia játékos most búcsúzik, ez majd egy szerintem a következő beszélgetés pontunk lehet, hogy ez a verseny talán miben speciális, de most először a Roland Garrosról.
1: Hát szerintem nagyon sokáig ilyen abszolút francia, ilyen, mármint olyan értem, hogy tulajdonképpen ilyen nemzeti keretek között érthetően francia volt a Roland Garros. Azt most is megtartották, hogy végig franciául beszélnek például, tehát hogy az eredményt is franciául mondják be, hogyha ha lehet, akkor például tegnap Novák Djokovic franciául beszélgetett a kérdező. Tehát amikor lehet, akkor mindig megtartják például a nyelvet. Ugyanakkor van szerintem egy csomó olyan dolog benne, és ez talán az elmúlt 20-25 évnek a hozadéka lehet, hogy ezért megpróbálták ezt az ilyen Frenchness-t is megcsinálni. Tehát, aha, hogy ez egy ilyen globálisan is eladható franciaság legyen belőle. Tehát kicsit olyan lett a Roland Garros, mint a brie sajt, vagy a francia vörösbor. Tehát egy olyan termék, ami egyrészt piacosítható, eladható, profitot hoz, nem is keveset egyébként, ezeket mondjuk lehet is tudni. A másik oldalon pedig egyfajta kulturális jelentéssel bír a Roland Garros, tehát ez, amit azt szokták mondani, hogy márkásítják, márka lesz belőle, eladható termék lesz valójában belőle, és ebben a szempontból valahogy ez a kettősség megvan benne, szerintem, hogy tehát lehet, hogy pont azért ragaszkodnak a francia nyelvhez is igazából, mert aki a pályán van, az úgy is tudja, hogy mennyi az állás, tehát ne se felesleges bemondani. A nézők túlnyomó többség valószínűleg francia, hogyha valaki nem érti, akkor úgyis ki van írva. Tehát ez is benne van, és hogy hát tudom, azért az hangozzon el, és azért kisebb versenyeken, mondjuk Németországban, de javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, tudjuk, hogy bemondják németül és angolul.
0: Így van.
1: Tehát mind a két igen, nyelven igen, bemondják. Itt nem. Itt megtartották ezt, hogy hát mit tudom én, 10 szót azért meg lehet tanulni egy kéthetes Roland Garros alatt, hogyha valaki egy mukkot nem tudott franciáról előtte, akkor is, és ez része tulajdonképpen annak a ilyen ambiansznak, annak a, hogy mondják ezt, ilyen atmoszférának, annak a légkörnek, ami az egész Roland Garroshoz hozzájárult.
0: Mondjuk ez egy zárójel, de hogy egyébként a francia volt eredetileg az első nagy teniszvilágszövetségnek a nyelve egyébként a 20-as években, nem az angol, aztán később lett csak az. Szóval ez egy ilyen érdekes igen dolog.
1: Mert... Azt hiszem, hogy vívásban is így volt egyébként, tehát hogy abban a nemzetközi versenyben valóban a franciák ilyen szempontból ugyanígy az a rivalizálás, amiről korábban beszéltünk az Egyesült Királysággal, tehát van egy ilyen rivalizálás, akkor melyik sportágban mondjuk, melyik ország tudott mondjuk lépni, vagy egy nemzetközi szövetséget dominálni, és akkor a melyik területen, melyik hogyan tudja megtartani a nyelvét például, ez érdekes. Itt nem tudta megtartani, részben valószínűleg a 60-as évek piacosítása miatt sem, szerintem.
0: Mondjuk ez ugye általánosan is igaz, hogy nyilván a francia, mint lingua franca azért a századforduló, vagy még később is, talán egyébként a második világháborúig azért nagyon meghatározó igen volt, igen, vagy sokkal meghatározó volt. Ma már így elképzelhetetlen igazából, hogy igen ma hogy zárnak be egyébként francia tanszékek, vagy körülbelül annak határán vagyunk Magyarországon is, tehát hogy ez a fajta ilyen tágon értett frankofónia, ez hogyan szorul vissza, de ez egy másik topik.
2: Egyébként, az egyenlő szó az nem a francia felől jön be a terminusba?
0: Hát ugye nagyon...
1: Igelité?
2: Nem, a dus.
1: Ja.
2: Mert ugye azt a Wimbledonban is...
1: Azt meg, hogy igelité.
2: Tényleg, igazad van. Akkor hogy van az a dus, akkor ez az angol terminusnak a része, és akkor, ugye, és akkor oda, hogy jött be, az a kérdés. Mert lehet, hogy az egy másik, helyen ment be az angolba, és akkor azt az angol elkezdte arra használni, de lehet, hogy a franciából jött, csak egy más kontextusban.
0: Eredetileg francia, ahogy most így rákerestem, ami ugye nem meglepő, mert hogy az angol, rengeteg francia jövevény szó van.
2: Igen, azért mondom, hogy valószínűleg máshogy ment be az angolba, és elkezdték rá használni. Egyébként, mert ugye, ha jól sejtem, az adás címe az lesz, hogy a Roland Garros mitológiája.
0: Nem, valami ilyesmit találtam, hogy a Roland Garros is a salak mitológiája.
2: Mert hogy én ez is egy tök jó kérdés, hogy mennyire francia Roland Garros. Én azon gondolkoztam, hogy mit gondoltok ti erről, ha szabad egy kérdést feltennem, hogy én tényleg egy mitosznak érzem a Roland Garrost, ebben biztos egy csomó bias is van, hogy az ember valamiért úgy nőtt föl, hogy az, és úgy kondicionálta, hogy ez egy ilyen ünnepi két hét, de hogy én valamennyire visszaigazolva éreztem ezt, tavaly kezdtem el látni ilyen mémeket, hogy van ez a Roland Garros hangover, hogy vége van, lemegy a döntő, és másnap üresnek érzed így az életet, és erre tényleg reklámokat láttam erre, és hogy vajon ez miért van, és hogy veletek is így van-e, tehát hogy csinál ez egy olyan kulisszát, hogyha valaki volt olyan szerencsés, és már kín volt, hogy oda krétával írják föl, tehát van egy ilyen kommunális, egyáltalán ez egy csalás, mert ez nem egy kommunális dolog, ez egy óriási nagy spektákulum, de hogy mégis azért oda van itt krétával föl. Igen, és az egész, hogy együtt így ezt így lehozzuk, ezt a Roland Garrost, amivel mondom, hogy csomó csalás van, de hogy azért van, ez szerintem nagyon jól ezt a csomagot meg tudják csinálni, hogy tényleg ez egy ilyen kulissza, egy ilyen szeánsz, amiben egy két hétig benne van az egész ilyen tenisz világ, és ugye ez vajon különlegesebbe ennél a Grand Slamnél, mint a többinél. Pedig nincs eper itt, ami összeolvasztaná az egészet.
0: Igen, mert személy szerint én abszolút ilyen ünnepnapoknak tekintem, vagy hát ez talán túlzás, de hogy abszolút fél szemmel ott vagyok, bármit csinálok, akkor, hogy mik az eredmények, belenézek valamiben. Tehát ilyen értelemben nagyon közel hozzám. És aztán nagyon fura volt az hallani, amikor a játékosok meg arról beszéltek, hogy hát de a tenisz meg kell, az Wimbledon. Tehát, hogy valahogy hogy ez a fajta középpont, hogy mi a középpont a tenisznek, nálam evidens módon a Roland Garros volt, amihez így kapcsolni tudok, a Wimbledon meg valami annyira arisztokratikus, annyira megközelíthetetlen, annyira ilyen világon kívüli dolognak gondoltam, hogy ez soha nem lehet volt az enyém. Lehet, hogy az a mekkája, vagy mindenki ott akar majd játszani, de nekem valahogy ilyen értem a népi jellege, vagy a hozzáférhetősége sokkal jobban megvan a Roland Garrosnak.
1: Emlékszem, Lóri egyszer megkérdezhet, hogy nekem melyik a Grand Slam, és akkor én is azt mondtam, hogy Wimbledon. De aztán utána akkor sokat gondolkoztam rajta, hogy nem, hát azért nagyon szeretem a Roland Garrost is, de valószínűleg ez inkább ilyen gyerekkori, tehát hogy ez így adva volt, tehát a salakpályán játszottunk, de ugye nagyon hasonlóak voltak a körülmények, akkor minden, amit eddig a salakról mondtunk, az úgy tehát hogy minden egy csupa salak, és akkor ehhez képest ott volt, soha nem voltam Wimbledonban egyébként, de azt így láttam gyerekkoromtól fogva, és akkor tényleg az fehér hacukába kijönnek, és akkor ott meghajlás, minden ilyen. Szóval, hogy tényleg valóban nagyon szép, nagyon izé, de valóban sokkal, hogy mondjam, ilyen földközelibb a Roland Garros pont azért, mert egyrészt Párizsban nagyon sokat voltam, másrésztről tényleg olyan elérhető is az egész, meg az én alap tenisz ősélményem is sokkal jobban kapcsolódik. Wimbledon, soha nem játszottam füvön, esetem képzelni, hogy milyen lehet Wimbledonba mondjuk ütni a labdát, vagy játszani. Szóval az valamilyen földön túli dolog, ez meg egy ilyen nagyon megfogható, kézzel fogható dolognak tűnik.
0: Szerintem ez egy külön érdekes dolog, hogy hogy ilyen értelemben Wimbledon egy ilyen nagyon idealizált valami, ami egy ilyen elérhetetlen, tehát a fantáziátán jobban bekapcsolja, mint mondjuk a Roland Garros, amihez talán valamilyen tapasztalatunk lehet, bár egyébként hihetlen bonyolult, mint ahogy ez szóba került már, hogy az a bizonyos talaj az milyen, és az mennyire más, mint az a salak, amin mi játszunk. De szerintem ami most érdekes még, amit felvethetnénk, hogy szerintetek milyen ez a mostani Roland Garros, mert hogy sok minden változik, és talán ez is egy olyan alkalom, vagy ünnepe egyfajta generáció eltűnésének minden esetre, hogy látjátok most, nem lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy most ekkora a hype körülötte, miközben ugye a legfontosabb játékos, a címvédő ugye nincs ott, és én pont arra gondoltam, hogy végül is ennyire unalmas férfi mezőnyt nehezen tudok elképzelni, mármint hogy a kimenetelét tekintve, hogy a Sinner a salakos, és hát ugye az előző időszakot is hihetetlenül dominálta, és nem nagyon látom, hogy ki lenne a challenger. Ellenben női vonalon sokkal színesebbnek ígérkezik, talán sokkal inkább érdekesebb, mint ez lenni szokott. Ti hogy látjátok ezt?
2: Te vagy a vendég, meg még bocs, ez lehet, hogy nem, lehet, hogy te is gyűjtöd a gondolataidat.
1: Az igazság, hogy én így nem anticipáltam, szóval nem gondolkoztam előre, én is olvastam, igen, hogy nem lesz ott Alcaraz, ez nyilván nagyon nagy baj, és valószínűleg nem lesz ettől olyan jó a Roland Garros, mint amilyen szokott lenni, és Wimbledon sem lesz olyan jó, mert ott sem lesz ott. De én igazából, hogy még egy vallomást tegyek és eláruljam teljes tájékozatlanságot, hogy tulajdonképpen az első hetet még egy kicsit jobban is szeretem, mint a másodikat. Mert nagyon sokan vannak, nekem nagyon tetszik a nyüzsi, imádom azt, hogy bele lehet nézni meccsekbe. Szóval ez a légkör, ami pótolhatatlan. És akkor utána nyilván minél többen kiesnek, hát persze nézők vannak szép számmal, de hogy a versenyzőket már kevésbé látod, vagy kevésbé elérhetőek. Ilyen szempontból én most még az eufória állapotában vagyok, tehát még most kezdődött el az egész, és nagyon tetszik, hogy egy csomó meccsbe bele lehet nézni. És olyanokat is látok, akikről mit olyan ismerem a nevét, de még nem nagyon láttam játszani, az mondjuk nekem így tök nagy élmény. És akkor néha felfedezek magamnak valakit, hogy milyen szép egykezes vonákja van, és akkor utána lehet, hogy nem hallunk róla többet, lehet, hogy igen, de valahogy így egy kicsit a szcénának a jobb megismeréséhez hozzájárul, úgyhogy én most még elégedett vagyok, aztán majd, hogyha két hét múlva beszélnénk, akkor nem biztos, hogy ugyanezt mondanám.
2: Egyébként ez egy nagyon jó meglátás, amit én magamnak nem... Tehát ezek az én érzéseim is, csak még nem fogalmaztam így ki, hogy igazából nekem is az első hét egy Grand Slam-en az, ami a komfortzóna, és akkor én azt szoktam nézni, hogy kinyeri meg az első hetet nekem, ott ilyen új, ilyen lehet tényleg ilyen digger élményt is, hogy megtalálsz valakit, akiben aztán belelátsz valamit. És aztán a második hét az egy ilyen sokkal ilyen komercionálisabb dolog lesz, egy ilyen VIP-ebb, egy ilyen elitebb, ugye azok a szokásos nevek, ezt, hogyha bejön valaki, aki meglepetés, akkor az lehet egy kicsit így meg sózza, borsozza, és hát igen, tehát hogy és ráadásul, ami nekem egy kicsit csalódás volt, hogy azok, akik egy picit így ilyen, így érdekessé tették volna potenciálisan, vagy ilyen tervezhetően, azok közül egy csomóan nem indultak el, mert sérülés. Nem csak az Alcaraz, hanem a mondjuk a Fils, akiről már volt szó. Akkor én a Rude-ba gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit visszajön, de ő is most az első fordulót alig tudta lejátszani, meg ilyen furán megverték a felkészülő tornán. Szóval...
1: Medvegyev kiesett.
2: Tényleg? Azt nem is hallottam.
0: Ahogy az összes többi magyar játékos is, most már talán csak párosban vagyunk.
2: Összes többi magyar, ezt mondtad?
0: Igen, igen, igen.
2: Nem, ez valamilyen új finding, hogy a Medvedev is magyar, kiderült, hogy ő is...
0: Nem, egyáltalán nem, ez csak úgy mindenképpen hogy elhangozzék, de...
2: Ja, az durva, de az is elég friss hír, igen, egy ilyen 2-3 órája lett vége igen. Az utolsó magyar meccseknek, meg a párosban a Fucsó. De hogy én egyébként, én el tudom képzelni, hogy ugye külön ágon vannak a Gyokó lehet, hogy döntőzik egyet, simán lehet szerintem.
1: Benne van.
2: Tehát, hogy Sinner, Gyokó, különben meg igazából a lutri faktort érzem, hogy most nem tudom, megint oda kerül egy Zverev, de hogy nem, az inkább tényleg az ilyen lotteri.
0: Igen, szerintem is nagyon jó az első hét, de ami nekem tényleg úgy motoszkál bennem, hogy látszik azért valami generációváltás, tehát hogy most jön egy-két olyan, például a franciáknál van, és csak azért is így merültem be a számítógépembe, mert hogy pontosan mondjam, van itt a Kouame nevezetű 17 éves francia, 91 óta nem volt ennyire fiatal Grand Slam győztese, nem győztese, de hogy meccs győztese a tornának, ami egy óriási dolog, és van egy csomó új név, a Forel, akit ugyan a Vacheron vert meg, de hát ő is egy francia, tehát hogy ugye Monte Carlo-i, monakói születésű, tehát hogy egy csomó ilyen új név merül fel, ott van a Fonseca, de valahogy még ugye ezek az emberek talán még nem annyira challenger állapotban vannak, tehát hogy és miközben meg a színe nagyon dominális, talán emiatt.
1: Fonseca nagy formában volt, de most visszaesett valóban, majd meglátjuk, igen. Hogy itt mennyire tudja összekapni magát.
2: Hát meg azért az első, most Gyokót ugye említettük az outfit miatt, de azért ami történt, most oké, a faszi, akivel játszott, 3 méter magas, ha izé az edző, én ezt nekem vicces volt újra látni a Ruzeckit, hogy a segítsetek kimondani a francia nevét.
1: Pecsi Perikár.
2: Perikár, igen, Pecsi Perikár. Szóval, hogy igen, nem, tehát, hogy nem egy klasszikus salak termet, de azért mégiscsak csupa erő, ő is mennyi, 20 pár,
0: igen,
1: kettő.
2: És igazából le lett simázva, tehát tanáról lesimázta. Ez történt. Úgyhogy a Djokovic idén azért játszott sok meccset, mert döntőig elment az első Grand Slamen, de különben gyakorlatilag nem játszott tét meccset. Igen. Szóval, hogy azért ezt szerintem rossz hír a srácoknak. És ez a fickó azért nem olyan, ez egy ügyes gyereknek van nyilván tartva, és tényleg nem ügyetlen ereje is megvan, jól mozog, és gyakorlatilag esélye nem volt. Úgyhogy I don't know ki. De ez jó, ez köszi ezt a két nevet, mert te igazi jó teniszprofesszor vagy, Lóri, hogy mondtál két. Hát azért ez nem az én, most itt mondtam volna a Lernertint, meg a Fonszékát, meg ilyenek azért, igen. Ezek ilyen seló digek.
0: Igen, de hát ugye ők is fontosak, tehát hogy a jövő teniszezői az mindenképpen.
2: Hát meg valószínűleg azért, tehát megérhetik a második hetet. Azért az egy ilyen, igen, ott azért meg lehet nézni, hogy mi történik most a top teniszben, hogy a második héten kik sertepertélnek.
1: Igen. Esetleg még az tud nagyon jó lenni, szerintem az első héten, hogyha egy nagyot el tud kapni valaki, vagy legalább egy ötszettesre kényszerítés, akkor az úgy, az ő, hogy mondjam, egy kicsit kap egy kis rivaldát akkor, hogy nyilván akkor közvetíteni fogják a meccset, bekerül a sajtóba, stb., és akkor az mondjuk adhat esélyt. Én meg nagyon szeretem az olyan, tehát nagyon sok ilyet láttam, hiszem ilyen, már akkor azt hiszem gimis volt, amikor az Agassi feltűnt, talán ugyanígy a Roland Garroson, és elődöntőzött, és nem tudom, és elképesztő volt, hogy mit tud a csávó, és akkor volt mondjuk 16-7-8 éves, 17 vagy 18 éves volt, igen.
0: Utána meg évekig nem tudott semmit, igen. Jenner Van Garroson szerintem mint üstökösként jelent meg, igen. Ha jól emlékszem, akkor, és utána meg azon küzdött, hogy egyszer valahogy, hogy hogyan tud majd, aztán ugye, hát nyert is egyet, de hogy az,
1: igen.
0: Azért az egy...
1: De az egy kicsit később.
0: Kicsit volt, később volt már, olyan felnőtt fejjel. Van itt egy másik ügy, lesz egy tüntetés vagy kivonulás az özdíjazás ügyében. Ugye ezt a kérdést röviden érintettük. Ugye egy nagyon sajátos finanszírozása van a Roland Garrosnak, mert hogy annak a bevételei azok 82%-át adja, tehát legalább 80%-át adja a Francia Tenisz Szövetségnek, és az egyetlen ilyen Grand Slam, amit kifejezetten a Tenisz Szövetség szervez, mindenhol máshol szponzorok vannak, vagy ugye magántulajdonban vannak a versenyek, és ugye nem tudtak annyi pénzt összekalapozni, mint ahogy ez máshogy tudott lenni, és szóval ez egy ilyen nagyon ellentmondásos helyzet, hogy egyszerre van az, hogy a legnagyobb sztárok hiányolják a gázsit, és miközben ugye arról beszélünk, hogy nagyon sokan meg nem jutnak megfelelő összegekhez.
1: Hát nem erre készültem, de hogy elolvastam Szabó Gábornak a cikkét, és ezzel nagyjából egyetértek. Tehát, hogy azzal a Sinner és a Sabalenka, hogy hiszem, ők voltak a zászlóvivők, azzal vonultak ki, hogy ők tulajdonképpen pontosan a rosszabb helyzetben lévő versenyzőket szeretnék megsegíteni azzal. Igen, valószínűleg én is így gondolom, hogy csak azért akarnak kimenni, de jó, ám legyen így. Ugyanakkor, hogyha másik kalapot nézzük, akkor pedig az, hogy mondjuk a Francia Tenisz Szövetség ebből a pénzből hány tehetséget tud finanszírozni, és hogy pont ez, amiről beszéltünk, mint a 70-es, 80-es, vagy inkább 70-es évek Csehszlovákiájában, vagy a 80-as évek Nyugat-Németországban, vagy máshol is, tehát ahol, vagy most Olaszországban, tehát hogyha ki tudnak alakítani egy olyan sportpolitikát, amely így mondjuk ebből az összegből tudja támogatni a fiatal tehetségeket, azokat is mondjuk, akik alapvetően nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ezt mondjuk a saját zsebükből vagy a családjukból meg tudnák csinálni, akkor én azt mondom, hogy annyira azért nem sajnálom sem Sinnert, sem Sabalenkát, hogy ne lenne elég pénze ahhoz, hogy vajat kenjen a kenyérre. Úgyhogy értem, hogy igen, hogy ők a gladiátorok, és hogy őket is meg kellene fizetni, de én inkább ebből a szempontból én inkább ilyen redistributív csávó vagyok, tehát inkább értelmesen osztjuk el azt a pénzt, tehát hogy ne úgy, mint Magyarországon, hanem értelmesen, célszerűen sportpolitikára és tehetséggondozásra osztjuk el azt a pénzt, és akkor az én lelkem nyugodtabb így.
2: Ne bocs, csak én most én vagyok a sötétben, tehát itt jól értem, hogy a Sinner meg a Szabalenka panaszkodnak, hogy nincs elég cash.
1: Így van.
2: Milyen alapon?
1: Kit kevés hogy... a zsé.
0: Hát, hogy ugye nem.
1: Az összeg, amit a Lóri mondott, a teljes költségvetéshez képest, ja, kevés a díjazás.
0: Mert ugye, tehát, hogy túl sokat rak el a szövetség magyarul,
1: igen.
0: És túl sokat redistributál, ahogy mondja a Zsolt.
2: Aha, azt a. Fú, erre nehéz mit mondani, igen, ezt túl sokat ültem a vasas székházban irodázni, meg eszembe jut a izé. A...
0: És küldtel ki pályákon játszani.
2: Igen. Meg eszembe jött a Six Kings Slam gusztustalansága, ahova elmegy, nem tudom, meccsenként több millió dollárt felvenni az, akit random meghívnak, tehát valamiféle ilyen, nem tudom, ilyen sikerességi faktor alapján. Nekem nincs ez kommentem. Ahhoz, hogy a Sinner meg a Szabalenka panaszkodik, az amúgy, vissza akartam szívni, de mégis izé kijön belőlem, mert annyira nonsens összehasonlítani egy objektíven pontozott sportot, mondjuk a művészettel, de ez a kincskeresés, megvan ugye ugye a képzőművészetről szokták azt mondani, hogy milyen borzalmas arányok vannak azt tekintve, hogy az a képzés, hogy köpködi ki a szakművészeket, és...

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. La Magyar Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun!
1: Lamacsun rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istárkapu. Az Istárkapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Dogma Tune Radio. Techfelhő ajánló.
1: Kort.

0: Megyen.
1: Softosfuckboy.hu. Újabb adás a szingliknek, akik már belefásultak hokizásba, és szeretnének ismerkedni. És elmondjuk, hogy olyan lehet manipulálni nőket abba, hogy lefeküdjenek veled, és aztán pedig ne jelentsenek föl másnap, mert megoldották magukat. És ez az új EU-s törvény. Minden férfit le fognak csukni, mindenkinek elveszi a munkáját az AI, ilyenek. Ez az a valóság, amiben nekünk
0: komplex.
1: Arról kell magyaráznunk, hogy milyen hülye gyerekek vagy szállamos vénemberek, hogy csörömpöltek pinyókban.
0: Nincsenek is már igazi
1: pinyók. Már föld alatt sincsenek.
0: Így van. Mikor jártál utoljára egy jó pincében? Én meg tudom mondani.
1: Hát a liftben nem voltam.
0: Én azt nem, hát igen, ott is voltam, de nem, azután már voltam Riekában, az egy jó kis pince.
1: Riekában van pince?
0: Ahol játszottál te is, jó magad is.
1: De az nem pince volt.
0: A helynek az a neve, hogy pince, csak szerb-horvátul.
1: De az nem izé, az nem a földszinten van?
0: Nem, a
1: pince. Én úgy emlékeztem, hogy ez a földszinten van. De csak egy picit kell lemenni.
0: Nem, ez fullba egy pince.
1: Ha.
0: Egy nagy lépcsőház is van.
1: Nekem az kiesett.
0: Be voltál biztos kábítószerezve?
1: Nem voltam, mert akkor hozták, akkor Horváth Laci éppen nagyon, nagyon elemében volt, és be akarta tiltani egy ilyetre a kábítószereket.
0: Amik eddig is be voltak tiltva.
1: És azért így kicsit nehéz volt hozzájutni, meg egy kicsit elgondolkodott az ember, bazd meg, azért lehet, hogy nem kéne ezért ülni. De le se csuktak meg amúgy megérni. Börtönbe is drogoznénk.
0: Innad a WC-s bort. Azt szokták, nem a WC-be csinálják a bort.
1: De hogyha börtönbe drogozik az ember, akkor az kettő szabály, és akkor kiengedik.
0: Double negatív?
1: Igen.
0: Lehet, hogy így van.
1: Ha bűnözöl a börtönbe, akkor kiengednek.
0: Igen. Mizsai Márk azt mondta, hogy te oké, te oké lennél a börtönbe.
1: Hát lehet.
0: Mert mit mondott? Mert okos vagy. Meg tudod védeni magad, és okos vagy.
1: Főleg most. Most az erőszakos bűnözők és a gazdasági bűnözők, mint a bolygó kapitányába egyesítenék az ereiket, hogy te legyél
0: az?
1: Én lennék a gazdasági bűnöző, ja. És akkor a fő bűnöző megszületne. Nem tudom, ki lenne, meg mi.
0: Na, mondj, miről beszéljünk? Én teljesen hulla vagyok, kurva fárasztó napom volt, kifestettem egy szobát, ma meg ilyen szarokat csináltam, utána nem tudtam dolgozni, utána egy vacsorát is főztem, és utána gyorsan ide tekertem. Kúra sok észlelés, nem ezzel a hátamon. Mert most kivételesen próbaterembe veszük fel ezt az adást.
1: Dick az Adolf Hitler.
0: Miért vagyok Adolf Hitler?
1: Te is szobafestő volt.
0: Nem hát igaz, ott, ő festőművész.
1: Ott fejeztük be, hogy megyünk a Mob 47 koncertre. Szóval emlékeket beizzíteni.
0: Az kurva rég volt.
1: Jegyzeteket előkészíteni.
0: Kabátba kellett jönni, nem?
1: Nem annyira.
0: Milyen volt a Mob 47? Amúgy nagyjából nem volt, mint a múltkor, de most már kevésbé volt meglepetés.
1: Hát az 10 éve volt.
0: Ja.
1: És azóta is tanultak meg zenélni, ami nagyon tetszett. Igen. Az is nagyon tetszett, hogy még halkabban is szóltak, mint néhány helyi zenekar. Ráadásul ugyanazok a cuccokon játszottak, tehát így lehetett volna az, hogy ők nekik... Hát a faszinak van egy ilyen videója a YouTube-on, ahol megmutatja a signature hangzását, hogyan lehet összeállítani. De hát az egész kb. Másfél perc.
0: De hát gondolom Ryanair-re jöttek, úgyhogy a saját cuccait... Meg a gitárt se hoztak.
1: Hát de egy Rider-t azért csak tudott volna küldeni, vagy valami ilyesmi. De mindegy.
0: Hát amúgy írtak, hogy milyen cuccokat preferálnak, és Mizsai mondta, hogy jó van, kaptok majd valamit, és kus legyen. Mert tudod, ilyen hát le volt írva, hogy a Marshall, meg a Gibson.
1: Fú, de voltak ilyen okos, az Mizsai volt a szervező chatben, amikor az volt, hogy elromlik a gitár, hogyha áthangolják, meg ilyenek?
0: Fú, megmondom őszintén, nem vagyok rá büszke, de nem nagyon olvastam azt a csetet. Úgy éreztem, hogy nem tartozik rám. Én itt leszek, vannak cuccaim, nem akarok kölcsönkérni. Bárkinek kölcsönadom, ha megkér ott helyszínen, úgy adtam vele, hogy nincsen olyan kérdés, amiben számít az én véleményem.
1: Na, de én ezen a bulkon amúgy jegyet szedtem. Szóval végignéztem mindenkit a páholyból, kivéve a Normzot, mert azt az első sorban
0: élőben.
1: Azt belülről néztem meg.
0: Sokan azt mondták, hogy ez ott a legjobb koncertünk mostanában. Ez azért lehet, mert nem koncertezünk egyáltalán.
1: Igen. Igen, hogy az év legjobb Norsz koncerte volt, akkor az azt jelenti, hogy...
0: Hogy abban az évben játszottunk.
1: Hogy akkor láttak minket éppen, vagy ilyesmi.
0: Ahogy... Egyet már játszottunk idén, nem? Azóta még egyet. Nem? Ez volt az első?
1: Ez volt az első. Awesome.
0: Lehet.
1: Na, utoljára a Muron játszottunk tavaly októberben, itt Budapesten. Aztán meg a... Linzbe.
0: Ja.
1: Más dolgunk volt. mit akartam? Hát, várjad, szerintem én még előtte is voltam egy koncerten, de arról lehet, hogy beszéltünk, amikor amikor Csokin a két zenekar
0: arról játszott. Beszéltünk. Vagy lehet, hogy nem itt, hanem külön, de szerintem itt is.
1: De lehet, hogy a műsorban is, nem tudom.
0: Még talán a izet is elmesélted a Csokinak a oktatási programját.
1: Ja, igen.
0: Amit azért szerintem Magyar Péter megfontolhatna, hogy valahogy ilyen akkreditációt adjon ennek a...
1: Ez ki? Ki ez a Magyar Péter?
0: Nem tudom.
1: Biztos nem az én elnököm.
0: Hogy igen, hogy valahogy lehetne akkreditálni ezt az ilyen... hogy mondta, hogy hardcore punk szakmunkás képzés, amit ő vállal?
1: Na de amúgy a... Magyar Péterre kapcsolatban, de ezt mondta is neked, hogy volt egy faszi a koncerten, aki így bejött, így köszöntem neki, mert nem köszön nekem, tök mindegy, csak hogy nagyon eltévednek tűnt. Aztán kiderült, hogy eltéve először volt punk koncerten.
0: Aztán kiderült, hogy ő Magyar Péter.
1: Hogy köszönte neki, és akkor mondta, hogy hello, de miért köszönsz nekem? És mondtam, hogy hát azért, mert beléptél egy helyre, ahol én jegyet szedek, és itt szedjük a jegyet. És akkor mi? És akkor mondtam, hogy érted, be nem voltál meg a punk koncerten, ahol jegyet kellett fizetni? És akkor mondta, hogy nem volt.
0: Erről sem beszéltünk még itt. Mert ez ezen a koncerten
1: volt. És akkor egy kicsit ilyen flagma voltam vele, meg ilyenek, de aztán akkor mindig az van bennem, hogy arra gondolok magamban, hogy ez így elpusztítani való hülye faszkalap volt, aki egy kibaszott parazita bazd meg ennek a szukútrának a testén, de azért mégiscsak ez a fejemben való igazság, amit fájó lehet közölni emberekkel, mert hogy azért mégiscsak belegondol, és akkor nem tudom, Dunának megy, vagy Tiszának, vagy ilyesmi, de aztán hazamentem, és megnéztem, ahogy Magyar Péter 4 percen keresztül osztja Súlyog Tamást, és még azt gondoltam, hogy bazd meg, ez jogos. Amikor még a parlamentnek
0: szép gondolati év.
1: És akkor arra gondoltam, hogy ha bazzák, néha azért ki lehet osztani ezeket a faszkalapokat.
0: De hogy szerinted lehet, hogy igazat mondod, hogy tényleg nem volt még... De hát ez nem létezik.
1: Nem hiszem, hogy kamuzott vagy
0: de akkor ilyesmi. De akkor igazából nem is kamuzott, mert ez nyilván egy olyan kamu, hogy senki nem hiszi.
1: De vén fasz volt.
0: Cinikuskodott.
1: Nem? Vén fasz volt. Hát lehet, hogy cinikuskodott, nem tudom, hogy cinikuskodott, de igazából... Hogyha nem akar fizetni a pánkoncerten, akkor maradjon otthon, és tényleg nagyon szomorú a valóság.
0: Hát, akkor mondja el, hogy nincsen pénze.
1: Hogy ebben a kapitalista rendszer. Igen, de akkor raboljon ki egy bankot, vagy lopjon, bazd meg bárkitől, vagy lopjon benzint, az a legjobb. Menjen el, bazd meg, itt vannak benzinkutak, lopjon benzint, és akkor töltse bele azoknak a zenekaroknak a kocsijába.
0: De a dízelesből létszi nem, az szerintem nem jó.
1: Akik benzint vennének abból a kibaszott pénzből. Tehát, hogy lehet ilyet, vagy akkor buherálja meg az áramot, hogy ne kelljen rezsit fizetni, vagy valahonnan, akkor foglaljon el egy helyet, hogy foglalt ház legyen, és ne kelljen bérleti díjat fizetni, de sajnos, ameddig bele vagyunk kényszerítve ebbe a szarba, addig vagy egy kibaszott turista vagy te is hozzájárulsz ezekhez a dolgokhoz. Nem lesz semmi. Nem. És akkor viszont maradjon otthon a picsába, azt így a magát halálra ott. Hát de most komolyan.
0: Ivott utána? Láttad, hogy vásárolt valamit a pultba? Arra volt pénze? Azt tudja, hogy az pénzbe kerül?
1: Valahogy.
0: Az nem volt új neki?
1: Valahogy a Tréher Antalt azt jobban szereti támogatni, mint a Kriptai Klaudiát, bazd meg.
0: De hogy akkor arról már volt élménye, hogy,
1: arról már volt
0: hogy
1: élménye.
0: A sört is pénzért adják, basszus. De koncertbe lépjük.
1: A zenekarok meg jó. A Tunga Penetráns az nagyon-nagyon jó.
0: Arra pont lemaradtam.
1: Az nagyon-nagyon tetszett.
0: Honnan jöttem akkor?
1: Faszon tudja.
0: Mindegy, de valonnan...
1: Egyenesen az anyamébből.
0: Valonnan érkeztünk. És... Na mindegy, igen, úgyhogy én lemaradtam. A pszichózis végére értem ide.
1: Aztán... Még voltam az Ohidán is. Olyan játszottam, mondjuk az Ohidáról pont hazamentem. De a trauma az előtte jó volt. Az tetszett.
0: A trauma az, amik ilyen posztpánkos, az Ohida meg az, amit már láttunk egyszer?
1: Hát, kóruspedálos, de inkább ilyen hardcore a trauma. Ja. Nem mondanám azt annyira posztpánkosnak. Aztán az Ohidát te nem láttad, mert a Flap Festen pont az volt, hogy egyik színpadon játszott az Ohida, a nagyon, a közepesen a Stingray, a kicsi meg ti.
0: Ebben rosszul esem?
1: Aha. És akkor hát egy kicsit belenéztem, de háromban, de aztán akkor berosszulást néztem végig.
0: Wow.
1: Azon mi volt? Azon ketamin volt előtte?
0: Aha.
1: Talán. Az olyan jó pofa volt, de semmi külcsi.
0: Játszottunk azon a görög squat megmentő bulin, aminek a fénypontja nekem, vagy csúcspontja az volt, amikor elkezdett játszani a Salavakter, és bent voltunk a teremben én és Domika barátnője. És én úgy voltam vele, hogy most azért...
1: És pogóztatok?
0: Nem, de aztán jöttek még be, aztán a csúcson volt olyan 6 ember is. De hogy úgy éreztem, hogy az ilyen udvariassági formulákat ebben a környezetben, most ezt lehet, hogy elengedhetem, úgyhogy odahúztam.
1: És nem pogóztál?
0: Nem, odahúztam egy széket a színpadhoz, és leültem. Meggondoltam, hogy jó, akkor most ha megnézem, meg én pakoltam vissza a cuccokat, de nem volt kedvem állni.
1: Ez is lehetett volna, csak így odarogysz a színpadra, háttal a zenekarnak.
0: És egyébként nem volt rossz a Salabakter, meg soha nem néztem végig őket.
1: Nem, miért lenne rossz?
0: Nem, csak nem érdekel mostában az ilyen zene, és ezért soha nem néztem őket végig, láttam már belőle részeket.
1: Hát ők
0: most
1: is
0: így megnéztem az elejét.
1: Játszanak együtt, régóta játszanak zenének.
0: Nem úgy értettem, hogy jól játszottak, mert az túlzás lenne, kicsit össze-vissza volt, de tetszett, inkább úgy értettem. Ja. De azt mondták is, hogy hát ez azért nem volt a csúcspontjuk. Maga László már vicces volt, egy kicsit rájátszott arra, hogy nincs ott senki, tudod, és így nyomta, hogy tegyétek fel a kezeket, vagy nem tudom, Hello Budapest, így viccelődött. Ja, az szórakoztató volt.
1: Volt, hogy DJ-ztünk is.
0: Ja, igen.
1: De és ahogy néztem, valamiért így nem lett kilőve a zene, szóval a sportérték egy kicsit így elveszik, mert se a helyen nem lehetett hallani.
0: Nem ment élőbe a rádión?
1: Hát lehet, élőbe lehet, hogy ment, csak hogy az archívumban, úgy ja. A zenerészhez, úgyhogy nem lövődött volna fel. Itt tegnap, vagy tegnap ötti pont szembe jött az oldal, és akkor így.
0: Wow, az fura. Szóval így jártatok. Lehetett azért hallani, szerintem.
1: Vagy valami technikus rádióban nézze meg azt a laptopot, és nyomja fel. Úgyis állandóan ott van valami.
0: Meg nem is értünk, azért nem is érdekel bennünket. Wow. Viszont Enikő azt mondta, hogy lehetett hallani azért.
1: Akkor egy embernek már megváltoztattuk az életét.
0: Meg én ezt azt gondoltam, hogy ha ezt úgy nyomnánk, hogy egyikünknek a lakásán lenne egy keverőpult, akkor az még egy kicsit jobb is lenne. De hogy így, szóval hogy az, hogy voltak ott mások, az így oké, meg minden, de hogy így azt gondoltam, hogy az inkább a közös lógás az, ami
1: ja, és
0: szórakoztató.
1: Adtak sört ingyen.
0: Igen.
1: Azért bármit megteszek.
0: Leszopsz egy zsarut és hallgatsz Beethovent.
1: Simán.
0: Én voltam még Triestben, de ott csak a saját magam zenekarát hallottam, ami nem játszott valami jó koncertet. Aztán...
1: És kivel jobb turnézni velem, vagy a csajommal?
0: Csajoddal, ami vezet.
1: Hát ez hasznosabb, de...
0: Hát nem tudom, azért ez nem volt egy turné, ez rövid volt, és nagyon extrém kényelmes, mert egy tengerparti resortban kaptunk szállást. Azért a norms nem szokták ilyen
1: egész turnék volt, mint csak tengerpartokon voltunk.
0: Ez igaz, de aztán meg nagyon, nagyon meleg, büdös foglaltházakban aludtunk, ilyen véres matracokon kb. És nem egy...
1: Ezt nem én intéztem. Én mindig beleírtam a Riderbe, hogy...
0: hogy legyen csúszda, mert még csúszdáztam is a víziparkban, ami volt a...
1: Hogy a resortba. Ezeket részesítjük előnybe. Meghitt kényelmes helyeket.
0: Tényleg beleírtad?
1: Dehogyis. Magyar vagyok, kb. Ilyeneket írok, hogy hát nagyon régóta nyomjuk, senkit nem érdekel, amit csinálunk, hogyha ti esetleg így leköpdösnétek és leszarnátok minket, akkor nagyon szívesen játszunk ingyen, vagy akár fizetünk is, csak bármi, hogy ebből a pokolból kicsit kiszabadulhassunk, szóval
0: ennyi,
1: kb. Ilyen hangulat leveleket írunk, és akkor így visszajönnek, hogy húha, akkor a support bulitok lesz, nem is feljöttek,
0: nem. Nem is tudom, hogy ezen kívül volt-e még valami. Ma lesz az észlelés lemezbemutatója, amin itt ülünk. Lehet, hogy az is... Nem, az már régebben volt, amikor láttam a pletykát, ugye? Az régebben volt.
1: Sóvárgással? Valakikkel?
0: Mindegy.
1: Kik, mi volt a harmadik zenekar?
0: Peremén zenekar.
1: Peremén. Minek a Peremén?
0: Kurvára jogos kérdés. Menjenek zenék?
1: Mehetnek.
0: Vagy van valami témád? Amit megbeszélnél? Én mondtam, hogy agysorvadással készültem a mai...
1: Hát egy kicsit sose voltam még olyan pár koncerten, ahol belépőt kellett fizetnemhez.
0: Jó, ez jól megmaradt.
1: Tud kapcsolódni a... Nem tudom, te mennyire láttad a kislemezes agyalást.
0: Láttam. És tök amúgy jó ötlet, amit kitalált a kiadónk.
1: Az igazán befektes műsor az akkor lenne, hogyha nem magyaráznánk el, hogy mi ez a kislemezes vívódás, csak így tudja, érti, aki él, ez az érti, aki érti, pont hú, és akkor beszéljünk.
0: Szerinted legalább egy ember tudok, aki biztosan, de az meg nem hallgatja ezt a műsort. Magyarországon még legalább egy ember biztosan van, aki tudja, hogy miről beszélünk.
1: De ki az?
0: A Rózsvölgyi Viktor.
1: Ő nem hallgatja?
0: nagyon erősen meglepődnék. Ha. De lehet, hogy hallgatja. Ha hallgatod, Viktor,
1: akkor üdv minden.
0: Puszilunk, reméljük, jól vagy.
1: Na, annyi van, hogy a 11 p.m.
0: A faszomért ez a neve? Ez rettenetes ez a kiadó.
1: Official labeling.
0: Nagyon jó kiadó szerintem.
1: Kiírta, hogy mit írt ki, hogy disztrozzák a kislemezeit, amiket kiad, mert hogy a kislemez az úgy tűnik, hogy mind a keresleti, mind az ellátási oldalon, ami gondolom kínálat is jelent, megszűnőben van, majd kezd kiszorulni, tehát hogy az...
0: Drága az előállítás, hát, kicsi az ár, és...
1: Kicsi az ár, hát amúgy nem drága az előállítás.
0: Hát ahhoz képest, csak
1: az ár, csak az ár is kicsi, és hát nagy, egy kicsit dumáltam is aztán vele, az a rideg valóság, hogy valójában az történik, amit mi összehozunk, és az, tehát, hogy nem vesznek az emberek kislemezeket, ezért a disztrók és lemezboltok kezdik felszámolni a kislemezes szekciókat is, vagy hogy nem rendelnek be. Ezért nem is jut el az emberekhez. Annak ellenére, hogy most ugye nagy lemezeket is úgy adnak ki a zeneiparban, a piacon, hogy számunként jelentetik meg a nagy lemeznek a dalait. Tehát, hogy egy 12 hónapon elosztva. Tehát igazából magával a formátummal, hogy valamiből csak kevés jut.
0: Ja, értem. De nem úgy, hogy
1: azért az egy bevett
0: fizikailag,
1: dolog.
0: Tehát hogy digitálisan.
1: Ja, nem, mondod. Nem.
0: Igen, ja.
1: Tehát fizikailag. Tehát hogy digitálisan azért még létezik ez a, hogy hívják ezt, single-nek?
0: Ja.
1: Jó, hogy hívják annak.
0: Hát úgy hívják.
1: Ez a forma, és akkor egy kicsit rácsatlakozott a General Speech is. Hát is nagy...
0: Azt már nem láttam. Vagy nem emlékszem.
1: Hát ő azt írta, hogy...
0: Elromlott a telefonom, és nincs Instagram.
1: Hogy amikor elkezdte ezt a kiadót, akkor egy ilyen helyi, hát kb. Ilyen hardcore zenekarnak 1000 darabot nyomott a lemezéből, és az mind el is ment. És az ilyen 10 plusz éve volt, és hogyha arra gondol bele, hogy...
0: Mi volt ez a zenekar?
1: Azt nem tudom, hogy az ő ismertsége is megnőtt, meg elvileg a punk szintjének is nagyobbnak kellett volna lennie. Hát mert érted, ez olyan, mint hogy most még nem haltak meg annyian, akik elkezdték hallgatni, de egyre többen hallgatják. Hogy ahhoz képest elképzelhetetlen az, hogy manapság 1000 darabot nyomjon egy kiadványából, és az is elképzelhetetlen, hogy azt mind megvegyék, tehát hogy az gyorsan el is fogjon. Hát jó, biztos ennek vannak olyan okai is, hogy most már nem csak kevés ember csinálja, hanem sokkal több, tehát sokkal elérhetőbb lett úgymond ennek a gyártása, tehát hogy nem kell azért olyan sok követ megmozgatni, kb. 3-4 klikkel azt meg ki kell fizetni. Más kérdés, hogy ezt mennyire egyszerű disztrózni, mert azért abban bele kell tenni az energiát. De ja, tehát, hogy ez kezdi eltűnni. Nekem az egész az a fura, de hát mondjuk én nem igazán a piaci oldalról közítem meg ezt, ami mondjuk nem teljesen igaz, mert a normzlemez is azért jött ki a háborús fű egy nagy lemezen, mert hogy gazdasági okai voltak. Én is azt az ár is néztem, hogy sokkal nagyobb ár is lehet rárakni egy nagy lemezre, és mivel szerzői kiadásban jelent meg, azért számított, hogy az így is kb. 8 év alatt eladott lemezek, azok mennyire fognak megtörülve.
0: Jó, de azok maguktól fogytak el tulajdonképpen.
1: Az mit jelent?
0: Hát, hogy nem csináltunk semmit velük.
1: Hát...
0: Nem? Az elején volt ilyen kis e-mailezgetés ilyenek, de aztán...
1: Ne, azért én próbálkoztam, csak nem nagyon vették be, meg ilyesmi, meg azoknak nem tudom mennyire fogyott aztán el. Meg hát mi, de az által függetlenül mindig is törekedtünk arra, hogy minél olcsóban adjuk, mert nekem, mert szerintem, tehát nem tudom, nekem az volt a fontos mindig, hogy elérhetőbb legyen az embereknek. De engem az is meglep, hogy itt azt írják, hogy formátumot vesznek az emberek, és hogy nem jó zenét. Tehát, hogy nekem az olyan fura, hogy én azt gondolom, hogy ami jó zene, azt veszem meg. Hát... rosszabb, hogyha abból csak 3 számon is nem 12, de a 3 számot is meg lehet hallgatni 4-szer, és akkor az olyan, mint hogyha 12-t hallgatnál meg.
0: Hát én most mondjuk ebből a szempontból, bár én nagyon szeretem a kislemezeket, abból a szempontból én is része vagyok a problémának, hogy most kiadtam 2 egyoldalas nagylemezt, meg tényleg elég pazarló dolog, de hogy közben szerintem nagyjából olyan 60%-ába kerül annak, mint hogyha kislemezen adtam volna ki. Így ebben a formában. És az meg egyszerűen így gazdaságilag ez a racionális megoldás, és egyszerűen nem éri meg ráfizetni azt. Főleg, hogy Magyarországon ugye nem nyomnak kislemeztet, akkor ez egy külföld, posta, blablabla. még most már nagy lemez.
1: Hát mondjuk én is tapasztaltam, hogy amikor kijött a Balta kis lemez, akkor, tehát én vittem lemezboltokba, és ott így néha szatyor fingot bevisz valaki, azt össze-vissza fotózgatják, amikor én bevittem kis lemezeket, azt így hónapra később rakták ki, így beömlesztve az összes többi kis lemezes közé, tehát hogy így tényleg mostanában bántak vele.
0: De
1: szerencsére abban nem én raktam pénzt.
0: Meg szoktam nézni a
1: szóval fura.
0: A kalózban a kislemezes szekciót, és a punk new wave fakban szerintem az elmúlt 5 évben nem nagyon volt változás. Tehát, hogy nem csak azt jelenti, ugye, hogy nem kerültek be új dolgok, hanem hogy tényleg nem is viszik el az emberek, és mondjuk szar, nem olyan jó dolgok vannak ott, vagy nem tudom, tehát nem egy jó, kifejezetten jó erős válogatás, de hogy akkor is. Ezzel szemben mondjuk a Berlin Static Shock, amit sokat dicsérünk, hogy egy jó lemez volt, ott elég sok kislemez van.
1: Hát
0: ott van
1: igen.
0: Egy egész ilyen szigetnyi kislemez.
1: De mondjuk az is benne van, hogy az
0: de jó kérdés,
1: kb. Nyugat-Európa fővárosában van egy hely.
0: Igen.
1: Ami ezt meg tudja engedni. És
0: meg, hogy az egy punk lemez volt, és itt elmész egy sima lemez volt, de sokszor egy csomószor nincs is kislemezes doboz. De amikor legutóbb voltam Londonban, és nem is azelőtt, hanem azelőtt, tehát tavaly, tavasszal, vagy mikor, akkor úgy utaztam, hogy nem volt nálam táska, csak egy ilyen kicsi, és ezért csak kislemezt tudtam venni, mert nem fért volna be a nagy a táskámba, és ezért elmentem több lemezboltba, és volt olyan, tudod, ahol egy tök nagy lemezbolt, és egy rekesz, vagy másfél-két rekesz.
1: Egy darab kislemez.
0: Hát nem, de én egy rekesz, vagy két rekesz kislemez volt, és én tök szarok, tehát ilyen random. Miközben a nagy lemezek, meg láttam, hogy ott vannak ilyen aktuális cuccok is, meg mit tudom én. Ja, szóval, hogy valószínűleg tényleg meg fog szűnni ez a formátum. Viszont, amit
1: hát vagy
0: hogy
1: egy időszakra eltűnik, aztán lehet, hogy visszajön.
0: Ja. Ami viszont tök jó, hogy vagy nekem tetszett, hogy amit az a Patrick kitalált, hogy
1: Patrick.
0: Hogy 5 lemezt fizetsz ki, és kapsz 10-et. És akkor, hogy kezdj el egy disztrót belőle. És akkor végül is egyébként tényleg el lehet már abból, hogy így akkor cserélgetsz, nem tudom, és akkor veszel még másonnan is, nem tudom. Tehát ez egy ilyen jó gondolat szerintem. Vagy egy jó motiváló, hogy akkor oké, itt akkor most van egy, mit tudom én, egy ilyen program, vagy egy ilyen kampány, amiben ő kb. Gondolom visszakapja a gyártási költséget, és azon föl nem nagyon keres, de hogy cserébe elfogy egy csomó lemezzel, meg nem tudom, így ez.
1: Hát
0: meg akkor így egy csomó helyre eljutnak, tehát remélhetőleg, hogyha ez beválna, igen. Akkor ez egy jó ötlet, szerintem nekem tetszett.
1: Tehát valahol szerintem az, vagy hát nem tudom, tehát hogy ezek tényleg akkor maradnak életben ezek a dolgok, hogyha az emberek úgy tesznek értük, és hogy hát sajnos ennek sokszor az a lényegei, vagy az a vége, hogy kinyitod a pénztárcát, és akkor befektetsz ebbe. És akkor tudnak ezek ilyen fizikai formában is megjelenni, és így archiválódni, és akkor nem csak az van, hogy fenn vannak valahol a neten, ameddig le nem lövik őket, mert ezt gondolják, hogy azt gondolják, tehát hogy azért ez valahol mindig ilyen ráfizetés lesz szerintem, de hát az a lényeg, vagy hát nem ráfizetés, hanem ez is ilyen fasság, mert ez is már egy ilyen üzleti gondolkodás, hogy én ráfizetek, hát megveszem, mert akarom, hogy nekem ez meglegyen, és örülök neki. Tehát ez egyik rész, hogy ez tényleg csak így tud életben maradni, hogy az emberek tesznek és áldoznak rá, de hogy az remélhetőleg az áldozat igazából egy öröm. Tehát, hogy
0: csak nekem van úgy egy olyan benyomásom is, hogy sokan úgy vannak vele, és már több emberrel is, szerintem lehet, hogy Márkóval is beszéltem, ezt meg talán pont az már emlegetett Rózsa vagy Viktorral is, hogy imádjuk a kis...
1: Csak hogy ne érti azért, hogy a Márkó az, aki a Bécs
0: lemezboltnak. Ja, igen, bocs. Eszembe se jutott. És akkor mi a faszt akartam mondani? Ja, igen, hogy az emberek nagy része, aki ebben a szubkultúrában régen benne van, és aki a lemezeket is mondjuk szereti, meg szereti ezeket így gyűjtögetni, meg foglalkozik velük, azok általában imádják a kislemezeket, viszont van egy ilyen, hogy hát nem adhatom ezt ki kislemezen, meg nem
1: hát
0: veszek kislemezt, mert nem fogják megvenni. És akkor még ha meg is lenne, tehát érted, benned meg lenne az az előállítói oldalról, meg lenne az, hogy fú, bazdmeg, hogy kurva jók a kislemezek, és ez pont tök jó lenne kislemezen, és akkor elgondolkozol, hogy hát lehet, hogy akkor inkább egy mini LP, vagy a faszom tudja, hogy akkor felveszek még pár számot, vagy nem tudom. vagy rárakok még valamit a B oldalra.
1: Hogy Random Jóska is megvegye.
0: Igen, azért, hogy a Random Jóska is megvegye, de ettől meg az az, hogy a Random Jóska nem fog, tehát érted, ez ilyen öngerjesztő valahol, hogy nem, vagy nem tudom.
1: Hát, meg szerintem az is van, ami igazából kulvára kiégető, meg szomorú, hogy én ezeket ilyen automatizmusnak hívom, hogy valójában nem léteznek automatizmusok, tehát hogy lehet, hogy te kurvára elkötelezett vagy a szubkultúra irányába, és akkor nagyon becsületesen, nem tudom, csomó áldozatot hozva csinálsz minőségi dolgokat, meg fasz dolgokat, nem biztos, hogy meg fogják hallgatni. Érdekelni fog-e valakit? Megveszik-e? Vagy akkor fog ez mind megtörténni, amikor te létezel? Ha nem lehet, hogy 30-40 év múlva túlárazva.
0: Ja, az nagyon, igen.
1: Érzés. De hogy egyszerűen ez ilyen, tehát hogy most van az a 30 ember, aki minden koncerten ott van, ahol, amikor jó zenekar játszik, de van, hogy csak 30 ember van ott ezen a kibaszott koncerten, és attól függetlenül, hogy tök jó zenekar játszik, nem biztos, hogy minden kedden ott lesz 120 ember, vagy 200 ember. Sajnos ezek ilyen keserű pirulák, amiket le kell nyelni, és hogy hát ez érdemes arra fókuszálni, hogy ezek, tehát ne az ilyen, hogy akkor sikeres valami, amikor elfogy, meg sokan vannak, meg ki tudod fizetni, meg ez meg azt mondom, amikor jól érzed magad, mert végén úgy csak ez maradt, hogy ezt jól érezted magadat. Mert...
0: Vagy nagyon rosszul érzed magad, de úgy érzed, hogy épülsz belőle.
1: Vagy nagyon rosszul érezted magad végig, és akkor de mivel meghalsz, akkor elismerik, hogy amúgy faszolt, én csinált, és akkor megérte. Kurvára megérte, bazd meg. Végig hozzám volt, bazd meg.
0: Sure. Na jó, jöjjenek zenék. Sokat beszéltünk, bár voltak benne értékes gondolatok is, úgyhogy nem bánom. Azt hiszem, hogy én nekem kell játszanom számokat. És megmondom őszintén, kurva random, gyors válogatás tegnap estéről, úgyhogy semmi koncepciót nem tudok felvonultatni. Gyerünk!

feltétlen. Az kell, hogy megszenvedjenek. Elég egy város víztarolója, vagy egy kiló ciankália. Mire észreveszik, a fél város meg. A vizet mindenki megöz. Ha leves teszik, még akkor is. Ez csak egy őrült gondolat, de megvalósít.

0: a Zöld Elő mezőből, vagyis egyenesen a PU3-as próbateremből.
1: Wow!
0: A Kripta folyosójáról.
1: Ahol a legnagyobb buli van. Gyertek be! 2984.
0: A telefonszámom 0630. Az első dal, amit játszottam, az a brit szigetcsoport Anglilali részéről a származik. Cream. És úgy hívják őket, hogy Fallout. És tőlük Boy. Volt a Passing Judgment, ez a Home Killed Me című nagylemezről van, ami szerintem
1: Fallout Boy.
0: Amúgy nem rossz, a kislemezeiket van az a Salami Tactics, ami talán ez a címet állna kislemeznek is.
1: A Salami Sandwich.
0: Az egy kicsit jobban szeretem, de ezen a Home Killed Meat-en is van pár tök jó szám.
1: Home Killed Meat?
0: Igen. És,
1: otthoni vágás?
0: Aha. És ő belőlük lett, vagy fordítva a Six Minute War. Tehát úgy, ez teljesen ugyanaz a zenekar. Csak más lett a nevük, meg kicsit más zenét játszanak, és viszonylag olcsón meg tudtam venni egy tök jó állapotú eredeti nyomást belőle, és azért játszottam, mert a múlt héten
1: Discogs.
0: Jött meg. Na, persze.
1: Akkor mi volt az átverés? Hogy lehet ez?
0: Nem tudom.
1: Valaki
0: nem tudom.
1: Már leszart az.
0: Németországból jött, 50 euró volt, azt hiszem. Ami jó, nem kevés, de közben...
1: Ja, én azt hittem, hogy ilyen 6 vagy valami ilyesmi.
0: Ne, ja, nem. De ez egy sokkal drágább lemez. És tök jó állapotban. Tehát, hogy inkább az a meglepő, hogy ilyen izé... VG plusz, és igazi VG plusz, nem olyan, amikor megjön a VG plusz, és ilyen izébe van hajolva, ilyen közé szamárfül van az egyik sarkon.
1: Akkor azért volt ilyen nagyon olcsó Tar Babies, Face the Music.
0: Pedig az extrém ritka, nem?
1: Vagy, hát, nem tudom.
0: A másik szám az ugyanezzel a rendeléssel érkezett, a Fatális Mikróbák Honey Bane-nel, a Beautiful Pictures című szám. Ezt játszott, nem ezt játszottad, hanem a Violence Growth-t játszottad, ugye?

0: Csak slágereken. Péntek este csak slágereken.
1: De ezen a kislemezen szerintem mindegyik sláger, viszont én nem a kislemezt vettem meg, hanem a szintén ilyen furcsán olcsón szokott pörrenni, sokkal olcsóbban, mint a kb. Fele, tehát ilyen 20-25 euró körül szokott menni. Az a Split, nem tudom, hogy ennek az lehet az ok, hogy kúra sok példáim kiadták, aminek az egyik, mert hogy az a kislemez az viszont viszonylag ritka, nem? A fatális mikrobot, nem annyira? Na mindegy, de hogy az a...
0: Nem adtam érteni sokat.
1: Amelyik az egyik oldala, az a kislemez, másik oldal pedig Poison Girls. Azt vettem én meg most, és meglepően olcsom. Eszembe, nagyon szeretem ezt a zenekart, nagyon sajnálom, hogy csak három számuk létezik. Nem? Van még valahol elérhető? Valami vállal? Nincs,
0: hát,
1: nem?
0: Ez Honeybane, szóval...
1: Hát jó, de az lett tök más. Meg más zenekar is, gondolom.
0: De a DJ-zés még azért tetszett nekem, amikor így beraktam a Exit Hippies számot, és arra egy asztalnál elkezdtek így szeretelni.
1: Hát akkor mégiscsak hallották. Amíg a...
0: Azt az egyen.
1: Zsoltira nem halkította.
0: Technósok.
1: A harmadik szám a Rákosító volt, a Pusztulunk, Gurulunk. Pont a minap gondolkoztam valahogy ezen a számon, és hogy azért...
0: Be kéne baszni?
1: Nem, hanem hogy így az a dal, az így azért szerintem így a magyar egyetemes kultúrának egy ilyen nagyon fontos. Az a magyar hardcore-nak az egyik legfontosabb dala. Nagyon-nagyon-nagyon jó
0: szám. Dika a Kossuth Díjat odaítélő bizottságnak az elnöke.
1: Ez vagyok én. Aztán a negyedik dal a német The Bartle Beast-től volt, a Japanese Jews, ami...
0: Ez egy német banda?
1: Aha, igen.
0: Hoppá.
1: És...
0: Hoppá.
1: És az arról énekelnek, hogy azt szeretnék tudni, hogy miért nincsenek japán zsidók, akik blues-t énekelnek,
0: vagy valami ilyesmi. Japán is fasiszta rend volt.
1: Igen.
0: Második VH-ban, szóval lehet, hogy azért... Egyrészt.
1: Igen,
0: másrészt,
1: túl korán, Bartle Beast.
0: Másrészt,
1: a
0: meg...
1: 89-es kislemezeteken.
0: Azért a Dragon Ballban milyen erejük volt?
1: Szuper erejük.
0: De az, hogy hívták az erőt? Nem manának, vagy annak?
1: A kis faszom se tudja.
0: Nem volt valami erő? Na mindegy.
1: Nem tudom.
0: Ami, ahogy a Dragon Ball hívták az erőt, abból Istennek nem jutott annyi, hogy a Vöröstenger után azért is ketté válassza. Mi van Kína és Japán között? Csendes óceán?
1: Ez egy érettségi? Egyre inkább azt érzem, hogy ez egy érettségi.
0: Az Indiai óceán? Na mindegy, hogy azt ketté választja, és átküldjön egy zsidót arra a szigetre, hogy aztán nagyon sok helyit meg döngessen, és akkor kis zsidó gyerekek legyenek.
1: Szaladgáljanak ott.
0: Vagy lehet, hogy olyan zárt közösségekben, mert ugye az ortodoxok azok a zárt közösségben, nem? Hogy lehet, hogy mindegyik ilyen plöm-plöm lett.
1: Lehet.
0: Nagyon sok damkóros japán zsidó volt.
1: Nem akarok úgy tűnni, mint aki tudja, de én azt gondolom, hogy a Down-szindróma az nem a belterjességgel kapcsolódik össze. Az egy teljesen random dolog.
0: Hát, hogyha 25 év felett
1: szerintem
0: szűz gyereket, szóval
1: nincs oka.
0: Ideje belehúzni.
1: Egyelőre
0: magyar asszonyok, szüljetek tőle ezt a kibaszott országot.
1: Az utolsó szám pedig a mai nap főszereplő.
0: Olyan lehet, hogy két dankórosnak egy nem dankóros gyereke születik?
1: Szerintem abszolút lehet. Persze.
0: Tényleg?
1: Hát miért ne lehetne? Nem tudom. Igazából nem tudom, de én azt gondolnám,
0: hát
1: hogy...
0: ez csak örökös volt a szüleit.
1: De ez nem örökletes a Down-szindróma.
0: Tényleg?
1: Szerintem az egy ilyen véletlen dolog, ilyen gén, izé. Szerintem az nem örökletes. Nincsen, tehát ugye az már lehet szűrni, de szerintem nincsen örökletes aspektusa.
0: Akkor hogyha a Fidesz ennyi rá volt függve arra, hogy minél több gyerekek, akkor miért nem fogtak be ilyen Down-osokat, azok álljátok kanosak, mint az állat.
1: Szóval az utolsó dal, amit játszottam, a mai este főszereplői...
0: Lehet, hogy ez ott a legnagyobb hiba, nem Paks 3-2-nek, ha nem megépítése.
1: A budapesti...
0: Miért nem vettek fel engem?
1: Észlelés? A budapesti észlelés, ugye?
0: Tanácsadónak.
1: A budapesti észlelés, akiknek a John Jubanji című lemezüknek a bemutatóján vagyunk ma, most, amúgy itt, amikor ezt felveszünk.
0: És tényleg szólt, ha én Down-os lennék,
1: 40 perc múlva kapunyítás van, úgyhogy mindjárt abba kell hagyni.
0: Te vagy egyszedő?
1: Nem. Tőlük ment az utolsó előtti számja, amikor házigazda. A statisztika miatt kell így című dal.
0: Kivel kezdet fogsz fogni?
1: Igen. Köszönöm, hogy eljöttetek. A statisztika miatt kell így című számban több dolog is tetszik. Egyrészt az, hogy egy ilyen hardcore szám, vagy nem tudom minek, vagy noise rock szám, mindegy, ami úgy kezdődik, hogy azzal a sorral felmentem az internetre a minap. Most úgy látszik, vagy most az derült ki, hogy autista vagyok, mint a picsa. Ahogy így kezdődik egy szám, arra én már kíváncsi vagyok. Egyrészt, másrészt meg, hogy az a cím, hogy statisztika miatt kell így, amit ezt beszéltük Evivel, hogy azért is az észre is az egyik kedvenc zenekarom, mert ezt a dolgot az egész világon legfeljebb 15 ember tudja, hogy micsoda. És én egy lehetek ezek közül. És ezért
0: nekem csak a halvány fogalmam van róla.
1: Nem emlékszel a statisztika?
0: Én akkor nem voltam benne az belső fórumoknak a világában, és így nem kerestem vissza.
1: Szóval most lépjünk is ki egy pillanatra a belső fórumok világából, és hallgassuk meg Viktor számait.
0: Nem voltam olyan bíró marciászolásaival, mint Ungári Krisztián a levéltára lesz.
1: Tehát akkor tudod, akkor mégiscsak tudod, hogy ez egy bíró marci.
0: Hát tudom, hogy valami belül lesz fakadó fasság volt, de hogy mi, meg hogy, meg ilyesmi, az ennek a miatt.
1: Elmondom a szünetben. Miről fognak szólni a dalaid?
0: Ha én downos lennék.
1: Ha Istenem, jó. Gyerünk.

Sabe, sabe.

0: Na mondjad.
1: Na, hello, elnézést szeretnék kérni mindenért, amit mondtam. Bocsássatok meg.
0: A Down Community-től?
1: Down kommunistáktól. Hogyha nem bocsátatok meg, akkor kurva anyátokat. Baszom telibe. Jó? Szívesen.
0: Pot kívánok.
1: Most tényleg, de tényleg, most az, aki ezen a műsoron felháborodik, ezen. Ezen a rádió, de most még egy frekvencia se. Tehát az internetnek ebből a zugába, hogyha valaki eljön eddig, meghallgatja ezt, és felháborodik rá, és utána még ezt a szememre is olvassa, azt is személyes támadásnak veszem, mert ilyen erővel azt is baszhat, hogy miket gondolok otthon. Durvábbakat, mint amiket a rádió műsorban valahogy elhangzottak, de és, vagy olyan, mint hogyha elmennél bazd meg egy óvodába, és akkor mondaná a gyereknek, hogy szar ez a rajz. Miért rajzoltad ezt így le? Te hülye gyerek, hogy nézel ki? Szóval ennyit erről a kritikáról, ami minket érhet.
0: Erről a képzeletbeli kritikáról, amit most kitaláltál.
1: Hát ezt szoktam kapni az ívet. Na, első zenekar, azt hiszem amerikaiak, a Dezo...
2: Amacsor Rádió.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Ez a meccs hangja.
1: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lachmacun Rádió.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A
0: műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lachmacun Rádió.

0: Lamacsin Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Señores, y lamentablemente hemos llegado al final de este primer episodio de Made In. Sin recordarle que estuvimos escuchando Si Usted La Viera, de Jorge Luis Chacín. Y de fondo tenemos...
1: Lahmacun Radio.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lahmacun.hu/donate oldalon.
1: Lahmacun.
2: Igen!

Lamacsun Rádió, ez a Step by Step műsor. 20. epizód innen a Pókbüféből. És egyúttal a műsor egyéves évfordulója. Úgyhogy köszi még egyszer mindenkinek, aki hallgatta az előző epizódokat. A házigazda Attila S. Úgyhogy egészen este 10-ig. Step by step, Lamacsun.

Lamacsun Rádió, ez a Step by Step műsor. Kilenc óra van, tehát fél időnél járunk. Úgyhogy most már jönnek a Disco House zenék. Egészen este 10-ig. Step by step, Lamacsun.

Spectrum Rádió. És ez az utolsó zene a mai műsorban. Az előző két órában a Step by Step műsort hallottátok, Attila S., a házigazda. Tracklista és az Archie remélhetőleg hamarosan a Lamacsón oldalán.

0: Köszi még egyszer a figyelmet, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Tudod, mi az elemacsón? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Tekfelhő ajánló.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na, mi van még?
0: Szeretnéd, hogy a Lamacsún rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsún.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Welcome back. You are listening to Kashmir Radio. This has been a recording from a protest in Berlin, where a group of mostly Polish women, but not only, have been working on a project of recovering folk songs, and this is a particular Ukrainian folk song that is being sung for resistance and in solidarity with all of those who are being affected by the ongoing war in Ukraine. If you head to the Kashmir website, kashmirradio.com, you'll be able to find a lot of resources and information about ways that you can get involved in the anti-war effort and provide support from all of those who are affected by the war, whether that is welcoming people from train stations, whether that's hosting somebody at your home, whether that's driving to the border, picking people up, donating money, of course, is always needed. Donating medical supplies is very needed. There's all sorts of ways that you can get involved and help those there who are living in horrendous situations right now. So, yeah, with this, sending all my love and solidarity to all of those in Ukraine right now.
1: You're listening to Kashmir Radio.
2: Ez az amatőr hangja.
3: Geri, szerinted az almáspítés békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
6: A nők szultanátusa. Ennek az érának a kezdetét a történészek 1541-től datálják, amikor a régi szultáni palota leégett, egyes feltételezések szerint nem véletlenül, és Hürrem szultána áttette székhelyét a Topkapi palotába. Ezzel végleg megerősödött pozíciója, és örökre beírta nevét a történelembe, mint az Oszmán Birodalom egyik legerősebb asszonya. Írét és hatalmát egyedül Köszem szultána tudta utolérni, aki kétszer is uralkodott válideként, ráadásul a birodalom kormányzójaként is hatalmat gyakorolt.
7: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza online rádió.
7: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
7: Félsz, Potter?
6: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
8: De Dalmatina. De Dalmatina ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Kroatien. FCI Gruppe 6, Sektion 3, Standard Nummer 153.
7: Amateur Radio.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
7: Keselyű tonikot.
9: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
10: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Szerhij Eduardovics Stahovszky. Szerhij Eduardovics Stahovszky ukrán hivatásos teniszező. Eddigi karrierje során egy egyéni és egy páros ATP tornát nyert meg. Első tornagyőzelmét Zágrában aratta, ahol szerencsés vesztesként került a főtáblára, azaz a kvalifikáció utolsó körében vereséget szenvedett, de visszalépések miatt mégis játékjogot kapott, és ezzel 1991 óta az első ilyen tornagyőztes lett a férfiak között.
2: Lamacsun Rádió.

Thank you.

it is too big to get to the mountaintop.

Sorry.

Libéria, Líbia, Liechtenstein, Litvánia és Luxemburg nemzeti himnuszait egyszerre.

Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag